A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye következik, amelyen Ricardo Frizza vezényelt. Elsőként Kodály Zoltán Galántai táncok című remek műve hangzott el, majd Chopin F. Moll zongora versenye Janeba Kanei Mason szólójával. A brit zongora művész, a világhírű Kanei Mason család tagja, a család minden tagja zenészként ismert, ő pedig különösen kiemelkedett zongora játékával, már fiatal korában kitűnt technikai tudásával, és több versenyen elismerést szerzett, a repertoárja is gazdag, de mielőtt az ő játékát hallanánk, szóljon tehát Kodály Zoltán muzsikája Galántai táncok.

Kodály remek műve hangzott el, a galántai táncok, most pedig Chopin F-moll zongora versenyét halljuk, Geneva Kenemézn, illetve a Magyar Rádió zenekar előadásában. Geneva a zongoraiskola modern pedagógiáját képviseli, gyakran ad mesterkurzusokat fiatal muzsikusoknak, zongoristáknak.

Chopin F-moll zongora versenye hangzott el Geneva Kenechmézen és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában vezényelt Riccardo Frizza. Ez a zongora művész számos zenei díjat nyert, és gyorsan vált a fiatal brit klasszikus zene élet egyik kiemelkedő alakjává. A ráadás a lenhajú lány volt Debussy zongora darabja.

Debussy zongora műve hangzott el, a Lenhajú lány, Jenna McKenna Mason jóvoltából. A közönség mindenhol nagyon szereti ezt a művészt, mert előadásai egyszerre mélyen érzelmesek és hát technikailag lenyűgözőek. A Műpában ezek után a Beethoven opus 55-ös harmadik Eroika szimfóniája hangzott el.

Beethoven Eroica szimfóniáját játszotta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényelt Riccardo Frizza. Túl sok benne a rikító és bizarr vonás, írta 1805-ben az egyik kritikus. Hát igen, de nagyszerű zene, bár akkoriban nem tudtak vele mit kezdeni. Most Chopin Ez-dur nocturne-jét halljuk átiratban.

Frederik Chopin Ezdur noktürnyét Kocsi Zoltán átdolgozásában hallottuk, előtt a Szabó Anita, Horváth Béla és Szilvási Júlia. Hihetetlen, hogy Zoli már 2016 óta nincs velünk. Maradunk Chopinnél, a Cis-moll keringőt hallgatjuk meg, majd Liszt Ferenc magyar koronázási indulóját.

Liszt Ferenc magyar koronázás indulóját Kocsis Zoltán és Oravec György játszotta, előtte pedig Chopin Cismol keringőjét szólaltatta meg Kocsis Zoli, aki fontos szerepet játszott a magyar zeneművészet népszerűsítésében. Nagy alakja ő a muzsikának. Most az Eroica szimfónia gyászindulója szól orgonán.

Beethoven Eroika szimfóniájának gyászindulóját Gerd Birling átdolgozásában, illetve tolmácsolásában hallottuk. Tudjuk, hogy Beethoven a szabadság eszméjének megtestesítőjét látta Napóleonban, Bonaparte néven írta meg a szimfóniát, aztán az eszménykép császárá koronáztatta magát, és Beethoven dühében széttépte a kézirat címlapját. 4 óra van.

Harry Purcell ódája következik, óda Mária királynő születésnapjára. Purcell a király udvar zeneszerzőjeként számos ünnepi, vallási vagy éppen színházi darabot komponálta, most felcsendülő mű is egy ilyen ünnepi alkalmi zene. A mű célja a királynő dicsőítése, az udvari ceremóniák zenei kísérése volt. Purcell a szoprán alt és basszus szólamokat gondosan kombinálta vonósokkal, illetve kontinuó hangszerekkel, a darab zenéje így egyszerre ünnepélyes emelkedett, hangsúlyozva a királynő méltóságát és erényeit. Hallgassuk meg ezt az Anthemet ódát Harry Purcelltől.

Henry Purcell ódája hangzott el, ami Mária királynő születésnapjára készült. A szöveg a királynő személyes és politikai erényeit is dicséri, és az énekszólamok hangsúlyozzák mindig a szöveg jelentését. Most Sibelius d-moll hegedű versenye következik Dennis Goldfeld szólójával.

Sibelius Opus 47-es D-moll versenyművé Denis Goldfeld és a horvát rádiózenekar adta elő. Sibelius egyszer csak letette a tollat, nem írt többet, vagy 30 évet élt pedig még, de ő maga mindig fontos maradt, és most is nagyon fontos Finnországban. Puleng muzsikája következik, Litánia a fekete szűzhöz.

Litánia fekete szűzhöz, Poulenc kompozícióját a francia rádió női karai zenekar adta elővezénye Georges Prêtre. Rostand egy kritikában úgy jellemezte a zeneszerzőt, mint aki idézen félig kurafi és félig szerzetes, ez a címke elválaszthatatlan a nevével egyébként. Most Mozart ámorrondóját hallgatjuk meg.

Mozart 511-es köhüljegyzékszámú álmon rondóját Christian Bezuidenhout húztatta elő, aki Dél-Afrikában született, aztán Ausztráliában kezdett tanulni, végül Angliába költözött, úgy tudom Londonban él, bár sosincs otthon, mert rengeteg koncertje van. Ludwig Norman Andante Sostenuto című zeneművével folytatjuk a Notturnót.

Andante sostenuto, Ludwig Norman kompozícióját a svéd rádió zenekar adta elő Niklas Willén vezényletével. Norman karmester is volt, és a leghíresebb svéd komponisták között emlegetik a nevét. Most két zenemű következik egymás után, Orlando Gibbons fantáziája, majd egyik dallama, aminek az a címe, hogy Peregihetek könnyek.

Orlando Gibbon zenéjét hallottuk, az utóbbi címe Peregjetek könnyek, ezt William Walton átdolgozásában szólaltatta meg a Gabrieli konszort, előtte pedig egy fantáziát hallottunk Gibbonstól, azt a Concordia együttes szólaltatta meg. Most George Ü fantáziája következik a Notturnóban.

Zsozs ű fantáziáját hallottuk, Hue, így írják a komponista nevét, de ünek ejtik, egyébként ő Versailles-ban született egy neves építéscsaládban. Most Lehár Ferenc zenéje szól, a Mosoly országából Liza és Szucsong kettősét hallgatjuk meg, az operett második felvonásából.

Liza és Szucson kettősét hallottuk Lehár Ferenc a Mosoly országa című operettjéből, Michel Bussi és Marc Dubois énekelt. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Alessandro Marcello D-moll koncertója csendül fel. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Szabó Péter és Németi Attila.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Pec Gábor Olivér. Köszöntöm hallgatóinkat! Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. Felhívta a figyelmet arra, hogy ha nélkülözni kellene az ott megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon és egyéb szennyező anyag kibocsátása, valamint az energia ellátás költsége radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, még nagyjából 150 méter van hátra addig, hogy összeérjen, tájékoztatott a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok és különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal egy napon ma utalják az iskolakezdési támogatás első részletét. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Az első ülés szerdán lesz, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila, a vizsgáló bizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett arra, hogy több 100 milliárd forint közpénz került a jegybank alapítványaiba. A vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Több civil szervezet is részt vesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztásában, emlékeztetett Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke. A Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási jogot kap és közvetlenül segíti a bizottság munkáját. Az NVVH elnökének és elnök helyettes személyéről várhatóan csütörtökön döntenek. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Az elmúlt hónapok egyik fejlesztésének köszönhetően az új rendszerben elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás is. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad bemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Most pedig néhány szó az időjárásról. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső vagy zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. Napközben 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: A Mesterek órája mai adásában Takács Nagy Gábor hegedül és vezényel. A 70 éves Kossuth Díjas magyar hegedűművész és karmester, a Takács Kvartett és a Mikrokozmosz vonos négyes alapítója. Karmesterként pedig többek között az Egyesült Királyság egyik legnevesebb kamarazenekarának, a Manchester Kamerátának zenei igazgatója. Takács Nagy Gábor a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Szegedi Szimfonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Az 1978-as zeneakadémiai esten Weber és Mozart műveinek előadása mellett Huszár Lajos öt monológia is felcsendült a most születésnapját ünneplő Farkas Éva énekes és a Szegedi Zenebarátok kórusának közreműködésével. A karmester Pál Tamás volt. Archív felvétel ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszöntöm Önöket, Szejdű Dénes vagyok. Legendás lesz a mai muzsikáló reggel, ha nem is a teljes, az első zene biztos. Antonin Dvorák opusz 9-es, akarom mondani opusz 59-es, numero 2-es, G-dur legendája szól elsőként itt a mai muzsikáló reggelben, a Bournemouth Szimfonikus Zenekar játszik, vezényel José Serebrier.

Antonin Dvorák, Opus 59-es numero 2-es G-dur legendája szólt. 10 részes ez a sorozat, ez a 10 részes sorozatból a második legenda volt, a Bermúz Szimfonikus Zenekar játszott, José Serebrié vezényelt. Egyébként ugye a legenda az egy ilyen vallási tárgyú műfaj volt eredetileg, többek között arra szolgált, hogy a szentek életét örökítse meg. Hát nyilván itt nem egy szentnek az életéről van szó, de ezt a hangulatot, a legendáknak a hangulatát azért mindenképpen éreztük ebben a G-dur legendában is, hogyha akartuk. És hát miért ne akartuk volna? Mozart Adagio és Rondó című műve következik Jandó Jenő, Kis József, Kovács Imre, Konrád György és Kó Tamás előadásában.

Azon gondolkoztam, hogy szerintem túl ritkán hallgatunk cselesztát. Milyen békés hangszer ez? Wolfgang Amadeus Mozart 617-es kőjegyzékszámú Adagio és Rondó című művét hallottuk. Jandó Jenő játszott cselesztán, Kis József oboán, Kovács Imre fuvolán, Konrád György mélyhegedűn, Kó Tamás gordonkán. Bízunk abban, hogy nem ez az utolsó cselesztás mű, mondjuk erre a hétre, és akkor nem mondtam durvát. Jean Sibelius Karélia szvitjéből szól az első tétel, a Hallé zenekar játszik.

Sibelius Karelius üttyemről szólt az első tétel, ez volt az Intermezzo, a Halle zenekar játszott, vezényelt John Barbirolli. Donizetti következik, rögtön számíthatnánk valami operára. Hát az operai hangvétel az stimmel, de most egy D-dur vonós négyes szól. A zenetudósok szerint ezekben a vonós négyesekben már hallatszódik, hogy Donizetti nagy operaszerző volt, tehát a operai hangvétel, az egész zeneszerzői hozzáállás, az nagyon hallatszódik benne, hogy igazából nem egy tipikus vonós négyes szerzőről van szó.

0: Donizetti D-durvonós négyesének második tételét hallottuk, a Neues Berliner Kammerorchester játszott. 1:07.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Vers következik. 1838-ban ezen a napon hunyt el Kölcsey Ferenc költő, politikus, a himnusz költője. Most azonban egy másik oldalát ismerjük meg, mi is melegítsük fel, vagy vegyük elő a lírai vagy szerelmes énünket, és hallgassuk Kölcsey Ferenctől a Jegyváltó című verset Fodor Tamás előadásában.
2: A jegyváltó. Vedd a gyűrűt reszkető kezemből, vedd a csókban forró lelkemet. Néked minden órát életemből, érted vérözönnel szívemet, téged fognak által karjaim. Ach, te-e keblemnek ideálja, mely gyakran, mint nyári est homája, messze ellengett szél fuvalmain. Merre lángoló hevemben, honnan, ó, nem földi kény? Miért ereszkedő könnyű szememben? Miért ez édes órán új remény? Bájos arcod, százszor boldog álom, a múltban s jövőben nem találom. Holtan fekszem-e lágy korodon, vagy merengek hő hullámidon? Tündér kárpitot vonnak fölöttem, hű szerelmünk nyájos isteni. Érzem őket hűsen lengeni, s égi szcénák tűnnek fel mellettem. Mirtusz lombjaimnak enyhejében én, a választott, a boldog én, öszve omlom a kény érzetében, s égek Armídámnak kebelén.

Schumann C-dur arabeszke szólt, Jevgenyi Kiszin játszott zongorán, előtte pedig a jegyváltót hallgattuk Kölcsey Ferenc költeményét Fodor Tamás előadásában. Vivaldival folytatjuk, a D-dur koncertó első tételét Lize Beznyassyuk játssza fuvalán az English Concert közreműködésével vezényel Trevor Pinnock.

Antonio Vivaldi D-dur koncertójának első tételét hallottuk. A Tengelice melléknévre hallgat ez a koncertó. Liza Beznyosjuk volt a fuvolista, vagy a csicsergő madárka, az English koncert játszott, Trevor Pinnock vezényelt. És hogyha már itt a fuvolistáknál tartunk, akkor jöjjön Franz Benda, aki hegedűművész volt, de jól érezte magát a fuvolisták környezetében, második Frigyes udvarában dolgozott, aki ugye maga is kiváló fuvolaművész hírében állt, állítólag több tízezer alkalommal játszott együtt az uralkodóval. Hát egy kicsit túlzásnak érzem, mondjuk, hogyha minden hangot közös együttjátéknak tekintünk, akkor minden bizonnyal igaz. Jöjjön most a C-dur szimfónia második és harmadik tétele, az Ars Rediviva játszik.

Franz Benda a C-dur szimfóniájának két tételét hallottuk, az Arszeredi Viva játszott, és jött üzenet, sajnos csak az Utinform írt, de ennek is örülünk, annak azonban nem, amit írtak. Na nézzük, több jármű karambolozott az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométer kőnél a belső sávban és a leálló sávban álló sérült járműveket kerülgetve lehet tovább haladni. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon már 4-5 kilométeres a feltorlódott kocsisor. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra az utakon. Sok türelmet, kitartást! Spanyol tánccal folytatjuk Manuel de Falla szerzeményét, Nemanja Radulovics szólójával halljuk.

Manuel de Falla spanyol táncát hallottuk, Nemanja Radulovics és a Dublusons kamarazenekar előadásában. Ha az első zenénk egy legenda volt, akkor jöjjön most itt az óra végén egy fantázia. Félix Mendelssohn Bartholdy Fis-moll fantáziájának harmadik tételét halljuk, Martin Jones játszik zongorán.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy opusz 28-as Fis-moll fantáziájának harmadik tételét hallottuk, ez volt a Presto, Martin Jones játszott zongorán. Kedves hallgatóink, érdemes velünk maradni, hiszen a hírek után majd Bach zenéjével folytatjuk, az egyik brandenburgi versenyt halljuk majd, de természetesen lesz még sok érdekesség is, interjú, és természetesen sok-sok jó vagy nagyszerű zene. Pontosan 7 óra van.
1: Híreink következnek.
2: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Petz Gábor Olivér. Köszöntöm hallgatóinkat. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenék küszöb építése a Duna két partján, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Pakson. Még nagyjából 150 méter kell, hogy összeérjenek. Csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok és különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Az elmúlt hónapok egyik fejlesztésének köszönhetően az új rendszerben elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás is. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körülhatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet. Idehaza csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. Három napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. A Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál megvalósuló fesztivált negyedik éve rendezik meg. Most pedig az időjárásról. Késő nyári időre készülhetünk, a felhősebb részeken is felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati, északi megyékben néhol jelentéktelen eső, zápor alakulhat ki. A szél időnként megélénkülhet. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható. A híreket Petz Gábor Olivértől hallották.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Minden neves énekesnek volt egy első nagy pillanata. A Zeneakadémia Marton Éva nemzetközi énekversenye sok ilyen pillanatot gyűjt össze. Élő fordulók a Solti teremben augusztus 30-ától, nagy zenekari döntő szeptember 5-én a nagy teremben, gála koncert másnap az Operaházban. Legyen ott, amikor a jövő opera csillagai megszületnek.
4: Szeptember 14-én nagyszabású Rachmaninov estel indul az Unikum bérlet. Olga Kern világhírű zongoraművész és a Danubia zenekar Budapesten. Váltson ön is bérletet, és legyen vendégünk a nyitó hangversenyen egy pohár pezsgőre. Filharmonia.hu.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
7: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Liszt díjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
8: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenum.com.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
9: Ma este a Szegedi Szimfonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Az 1978-as zeneakadémiai esten Weber és Mozart műveinek előadása mellett Huszár Lajos 5 monológia is felcsendült a most születésnapját ünneplő Farkas Éva énekes és a Szegedi Zenebarátok kórusának közreműködésével. A karmester Pál Tamás volt. Archív felvétel ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A jazz koncertek adásában a Juhász Attila kvartett játszik. A klasszikus hangzású formáció visszatérő fellépője az esztergomi sárkány szelídítő jazz napoknak. Tavaly augusztusban a 8. alkalommal megrendezett fesztivál nyitónapján örvendeztették meg a jazz zene kedvelőit. Jazz koncertek. A Juhász Attila Kvartett. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is lendületes hétfő reggelt kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszöntöm Önöket, Szejdül Dénes vagyok. Bach 6. brandenburgi versenyével indítjuk a mai muzsikáló reggel 2. óráját. Az első tételt játsza a Liszt-Ferenc Kamarazenekar.

Johann Sebastian Bach 6. brandenburgi versenyének első tételét hallottuk, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott. Schubert következik, a hattyúdalok sorozatból szól az első dal. Most ezek a hattyúdalok nem olyan egységes dalciklus képviselői, mint például a Szép Molnár lány vagy a Téli utazás. Schubert nem ő maga állította össze ezeket a dalokat, és nem is ő nevezte el így. Halála után 1829-ben a bécsi kiadó Tobias Haslinger rendezte össze ezeket a dalokat, és ő adta neki ezt a különleges címet, hogy Schubert végső művészi üzenetét egyesítse, mert nem tudom, hogy ez mennyire hatásvadás cím. Minden esetre az biztos, hogy egy érdekes összeállításról van szó. Ebből szól most tehát az első dal, a szerelmi üzenet, André Schuhen és Daniel Heide előadásában.

Franz Schubert hattyúdalaiból szólt a szerelmi üzenet, André Schuvén és Daniel Heide előadását hallottuk. Bensőséges, már-már szomorú zenét hallottunk, és így volt Dvorzsák is, mármint sok bensőséges és szomorú zenét hallott József Schucktól, aki az ő tanítványa volt, ugye később a lányát vette el. Dvorzsákot egy kicsit ez zavarta, hogy miért kell ennyi melankólikus, szomorú zenét hallani, úgyhogy 18 éves volt Schuck, amikor azt mondta neki, hogy írjál valami vidámat, valami jókedvűt, és mindenképpen legyen durban. Így született az Ezdür-szerenád, ebből hallgatjuk most a második tételt.

József Szuk Ezdur szerenádjának második tételét hallottuk, az Orpheus kamarazenekar játszott. Így sikerült tehát ennek a vidám kompozíciónak a második tétele. Szerintem elég vidám volt, főleg második tételnek, úgyhogy az én részemről jár a piros pont vagy a matricát. Nem tudom, hogy Dvorák hogyan ismerte el ezt a feladat teljesítést, de bízom benne, hogy pozitívan. Hát már csak azért is, mert a mű igen gyorsan Szuk első komoly sikere lett, olyannyira, hogy 1896-ban, igaz Johannes Brahms támogatásával, de meg is jelent ez a szerenád nyomtatásban. Boccherini opus 35-ös numeró 3-as A-dur szimfóniájának harmadik tétele következik, a Le Concert des Nations játszik.

Luigi Boccherini Adul szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a Le Concert des Nations játszott Jordi Savall vezényelt. Debussy Syrinx című műve következik, ami önálló darabként híresült el, pedig egy színpadi mű kísérőzenéjeként született, eredetileg takarásból kellett játszani a színpad mögül, hogy meglegyen ez az akusztikai hatás, hogy ilyen távolról szól, úgyhogy javaslom a kedves hallgatóknak, hogy az eredeti hatás elérése érdekében fáradjanak át a másik szobába.

0: Debussy Syrinx című művét hallottuk Emmanuel Pahu előadásában. 8:02.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ma este 8:30-kor kezdődik Hegedűs Endre zongora művész szólókoncertje a Pesti Vármegyeháza díszudvarán, rossz idő esetén emeleti dísztermében, az idei Holdfény Estek 4. hangversenyeként. Ma esti műsoráról Hegedűs Endre mesél.
2: Ezek a művek, ezek életem nagy-nagy kincsei, gyöngyszemei, amiket már nagyon régóta, talán évtizedek óta játszom, ezeket a romantika, mondjuk így csúcs teljesítményeit. Itt van ez a 3 Mendelssohn dalszöveg nélkül, ez tényleg Mendelssohn szíve, lelke. Dalol, dalol és dalol. És kellemes muzsika, igazából nincs benne dráma. Utána következik Chopin F-moll fantáziája, ahol aztán van dráma bőven. Nagyon sokat kellett küszködnöm ezzel a darabbal, aki azt mondja, hogy ez könnyű, az szerintem nem mond igazat. Na de egy jól megküzdött és valamilyen szinten azért abszolvált, tehát megtanult F-moll fantázia, az akár katartikus érzéseket is kiválthat a hallgatóságtól. De az, hogy ez a 10-12 perces mű abszolút leköti a hallgató figyelmét, arról kezeskedem. És ez nem azért van, mert én olyan jól játszom, hanem azért van, mert Chopin zseni volt. Olyan lélekrezdüléseket sejtett meg, és öntött örökérvényű hangokba, amik mindenkit megállásra, odafigyelésre, elcsodálkozásra késztetnek, és meghozhatják a katartikus élményt. Hmm. Nem kevésbé csodálatos a Barcarola, ami az első koncert félidőnek a zárószáma lesz. Ugye az első dolog, hogy volt-e Chopin Velencében? Nem volt. Mégis talán kevesen tudják felidézni a Barcán való gondolászásnak a szépségeit jobban, mint sem Chopin. Igen ám, de ott meg van egy középrész, ahol az enyhe hullámzások közepette siklik a bárka, és énekel ugyan a gondolás fiú, de inkább olyan sokat sejtető, várakozó zene. Ez ugye orgonapontokon keresztül vonul, hosszú idő után egy félhangot lejjebb megy, ez az orgonapont, és fölötte van egy másik dallam, ami azért egyáltalán nem a vidámság dallama, hanem inkább én arra gondolok, hogy szép dolog a gondolázás, de hogyha lenézünk a vízbe, nem látjuk az alját, nem tudjuk milyen mély, nem tudjuk, hogy életünk milyen rejtett zugaiba képes bevilágítani ez a csodálatos zene. Aztán egyetlen pici modulációval, egy félütemes modulációval gyorsan átvált A-durba, és akkor aztán jön egy igazi gondoladal, már megint egy új dallam, és aztán ezt is lezárólag, hát az a világ egyik legcsodálatosabb harmónia menete, ami itt következik. Hogyan is mondjam el, még most is borsózik a hátam, tehát annyira csodálatos dallammenet, azt kell mondanom, hogy olyasmi, mint egy ima a mélységből. Aztán utána megjelennek az éjszakában az első fények, és szépen lassan föl kell a nap, ezt is ábrázolja, egy pár ütem és átmenettel gyönyörűség, és utána jön újra a mű elején hallott téma, de immár diadalmasan forte, meg aztán fortissimo is van. Ez szinte mondhatnám, hogy Chopin legnehezebb 3 nyomtatott oldala, ezt állandóan gyakorolni kell. Ez olyan nehéz, mint például az F-moll balladának a vége, az a kóda, amiről Arthur Rubinstein egyszer azt mondta, hogy ha nem játszom át egyszer egy héten azt a bizonyos kódát az F-moll fantáziában, akkor bizony a következő koncerten eltéveztem. Ez ugyanígy van a Barcarolánál, de hát a közönségnek ez csupa élvezet és öröm, és megkönnyebbülés és erőadás, csak hát ugye nekem kell nagyon észnél lenni, hogy minél több szép és tökéletes hangot csaljak ki a zongorából, aminek nagyon nagy és nagyon mély lelki tartalma van. És akkor szünet után meglepetésként jön egy picike kis keringő, Chopin H-moll keringője, utána pedig egy másik nagy, romantikus, mondanám nem egészen jó kifejezésre, de mégis egy zenei katedrális, tehát egy hatalmas mű, Schumann, híres, Opus 9-es karneválja. Ennek a Chopin háborkeringőnek talán az ad létjogosultságát, hogy az egész Schumann karnevál is háromnegyedben van egy-két tételtől eltekintve, és ilyesformán össze lehet hasonlítani a két szinte ugyanabban az évben született szerző különböző fölfogását a keringőről. A Schumanni fantázia az határtalan. Ez is egy olyan félórás mű, amikor, hogyha jó az előadás, akkor az emberek elfelejtenek levegőt venni. És talán még a szájukat is kinyitják, hogy még jobban hallják ezeket a mennyei hangokat. Hát én szeretném, hogyha mindannyian gazdagabban távoznánk a koncert után. Tehát ez egy ilyen, mondjuk így egy ilyen jutalomműsor lesz, de elsősorban nekem, hogy ezeket még mindig 72 évesen is elmerem játszani, mert hát remélem, hogy a közönség is profitál és élvezetet talál ezekből a hangokból.

Chopin barkarórájából hallottunk részletet, Hegedűs Endre játszott zongorán, előtte pedig arról mesélt, hogy ma este 7:30 kezdődik egy szólókoncertje a Pesti Vármegyeházában, és azt hallottuk, hogy milyen csodálatos műsort fog játszani. Csajkovszkival folytatjuk, a Diótörő Szvitből szól két tétel, a Szent Martin in the Fields kamarazenekar játszik vezénnyel, Nevir Mariner.

Csajkovszki diótörőjéből hallottunk részletet, a St. Martin in the Fields kamarazenekar játszott, Neville Mariner vezényelt. Most Handel koncertójának három tételét játssza Maurice André trombitán, akiről sokat emlegetjük, hogy bányász volt és katonazenekarban játszott, de egyébként dolgozott cirkuszban is a zenekarban. Hát abban egyetértünk, hogy ezt a trombitálást érdemes mutogatni.

Georg Friedrich Händel D-moll koncertójának 3., 4. és 5. tételét hallottuk. Maurice André előadásában az angol kamarazenekar játszott, vezényelt Charles McCarus. És hát hallottuk Maurice André egyedi játékát és egyedi magasságát. Azt hiszem, hogy aki a cirkuszt és a katonazenekar túléli, az már hát szinte mindenre képes ilyen trombitás értelemben. Nézzük, mit írt az Útinform. Azt írják, hogy baleset történt a 11-es főúton is, Szentendre belterületén, a 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Valamint erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főútvonalakon, így lassulásra kell számítani az M0-as autóút keleti szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 31-es főút és az M4-es út csomópontja között. Tehát vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra az utakon. Beethovennel folytatjuk a 2. szimfónia 4. tételét, a Verbier Fesztivál kamarazenekara játsza, vezényel Takács Nagy Gábor.

0: Ludwig van Beethoven második szimfóniájának negyedik tételét hallottuk. A Verbier Fesztivál kamarazenekara játszott, vezényelt Takács Nagy Gábor. Kedves hallgatóink, érdemes velünk maradni, hamarosan kezdődik a játékos óra, benne a kinyermával és a rejtvénnyel. Most pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek.
2: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér, köszöntjük hallgatóinkat. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éli el újra a 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő ugyancsak Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Több civil szervezet is részt vesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztásában, emlékeztetett Hantosi István a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának Tiszás elnöke. A Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási jogot kap és közvetlenül segíti a bizottság munkáját. Az NVVH elnökének és elnök helyetteseinek személyéről várhatóan csütörtökön döntenek. Irán azzal fenyegetőzik, hogy leállítja teljes olajexportját a Perzsa-öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja a gazdasági háborút. A Perzsa állam legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsának titkára ezt annak kapcsán közölte, hogy Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter, ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket. Ukrajnának nincs köze az északi áramlatok felrobbantásához, és együttműködik a német nyomozókkal, jelentette ki újságíróknak az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijt azután kérdezték erről, hogy a napokban újabb ukrán búvárt állítottak elő a szabotázs akcióban való részvétel gyanújával. Az északi áramlat 1 és 2 gázvezetéken 2022. szeptemberében történtek robbantások a Balti-tenger mélyén. Csonterekjéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített erekjéit Tóth Pál Tamás hagyatékából ajándékozták gyermekei a közösségnek. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban hagyományosan a Szent Henrik és Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról. A must gázveszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad bemenni. A most még felhős részeken is felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre számíthatunk. Északon északnyugat felől jelentéktelen esőzápor kialakulhat. Napközben 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A jazz koncertek adásában a Juhász Attila Kvartett játszik. A klasszikus hangzású formáció visszatérő fellépője az esztergomi sárkány szelídítő jazz napoknak. Tavaly augusztusban a 8. alkalommal megrendezett fesztivál nyitónapján örvendeztették meg a jazz zene kedvelőit. Jazz koncertek. A Juhász Attila Kvartett. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. A Prolog következő műsorában egy Mozart ritkaságot, az első parancsolat megtartásának kötelességét vesézik ki László Ferenc. A szakrális daljáték szerepeit Lila Duffy, Blondin de Sansal, Petr Nekoránec és Jordan Moisia énekli. Az Il Caravaggio régi zenei együttest Camille de la Forge irányítja. Prolog. Izgalmas információk a daljáték előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra múlt 6 perccel.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol.
3: Pongrász Tibor Bajnok Balatonfenyvesről.
0: Üdvözlöm, kedves Tibor, örülök, hogy ismét együtt játszhatunk. Mondom, mit lehet nyerni, hogyha három kérdésre helyesen válaszol, akkor egy dupla CD-t postázunk, Marci Marian játszik mind a kettőn, és hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor pedig a Consensus Hungaricus lemezét nyeri meg, Britten és Bartók műveket játszanak. És mielőtt elkezdenénk a játékot, hadd kérdezzem meg, hogy van esetleg kedvenc hangneme?
3: Kedvenc hangnemem? Hát talán Hámot nagyon szeretem.
0: És meg tudja mondani, hogy miért?
3: A mollok közül, hát valami egészen különleges hangulat rengi közül ezeket a zenéket. De hát a dur hangnemek közül, és most így hirtelen egy kicsit vidámabbat is mondjak, a C-dur, B-durnak a színessége, és gondolom a művész úr is nagyon kedvelheti, hiszen a trombitára, aztán D-durban nagyon sok mindent írnak.
0: Igen, igen. Bár én úgy vagyok ezzel, mint a szülők a gyerekekkel, hogy nehéz egyet kiválasztani, sőt, talán nem is helyes egyet kiválasztani kedvencnek, de azért valahol az ember mégiscsak valamilyen hangnemhez tud ilyen kedvencként viszonyulni. És hát kezdjük is a D-durral. Ugye a barokk és a klasszika idején a hangnemeket nem tekintették semlegesnek, mindegyikhez sajátos érzelmi karakter, több jelentés kapcsolódott. A D-durhoz gyakran társították az ünnepélyes, a fényes, a királyi minőséget. Elsőként hallgassunk tehát D-dur zenét, méghozzá egy zenekari szvit részletét. A kérdésünk az, hogy ki lehet a zeneszerző.

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki a zeneszerző?
1: Hát mindegyik idők egyik legnagyobb, vagy a legnagyobb géniusz az emegyénész, hogy Johann Sebastian Bachnak a Dédúszintjét hallottuk.
0: Így igaz. Az 1068-as BWV Faust számú Dédúr zenekari szvit nyitánya szól.

0: Tehát ki lehet a zeneszerző, ez a kérdés.
1: Wolfgang Amadeus Mozart a zeneszerző.
0: Így igaz.
1: A ikonikus nagyszerzők filmjéből hallottunk részletet.
0: Igen, a Lacrimosa részlete szólt. A Monteverdi kórus és az angol barokk szólisták előadását hallottuk. John Eliot Gardiner vezényelt. Gratulálok, két kérdésre jól válaszolt. Jön a harmadik kérdés, és még mindig a különböző hangnemek körül mozgunk, és hát a mozgást azt úgy is kell értelmezni, hogy megyünk lefelé, méghozzá egy kvintet, G-moll a következő hangnemünk, és a G-moll gyakran a fájdalom, a szenvedés és a tragikus érzelmek hordozója volt, különösen vokális zenében. Egy G-moll ária részletét halljuk harmadikként, a kérdés csak az, hogy ki a zeneszerző, és mi a műcíme.

0: Tehát a kérdésünk az, hogy ki a zeneszerző és mi a műcíme?
1: Pörszül a zeneszerző, és a Dido és Enyászból hallottuk Dido-nak a csodálatos búcsúját az élettől és a szerelmétől.
0: Így igaz, Dido búcsúja szólt, Janet Baker énekelt, az angol kamarazenekar játszott. Tényleg nagyon, nagyon fájdalmas, nagyon szomorú és nagyon szép zene, de azért derűsebb színnel és durban zárjuk a játékot. Már csak azért is, mert három kérdésre egyébként jól válaszolt, hogy gratulálok, a dupla CD-t mindenképpen megnyertem, és akkor jöjjön ez a derűs finálé itt a Kinyermában, és a hangnemünk ehhez ez dur. Ehhez a hangnemhez a hősiesség képe társult, gyakran ünnepélyes, küzdelmes karakterű művek hangnemét határozza meg. Szóljon az ez dur részletünk, az utolsó kérdés az, hogy ki a zeneszerző és mi a műcíme.

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki a zeneszerző, és melyik darabjából hallottunk részletet?
1: Ludwig van Beethoven a zeneszerző, és a harmadik Erőik a szimfóniát hallottuk.
0: Igaz. Az első tétel részlete szólt, a bécsi filharmonikusok játszottak, Simon Rattle vezényelt. Gratulálok, mind a négy kérdésre jól válaszolt, úgyhogy a Britten Bartók lemezt is megnyerte. Gratulálok Pongrácz Tibornak, kiválóan játszott.
1: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a valamennyi hallgatót.
0: Köszönjük
1: és
0: szépen.
1: A Bartók Rádió munkatársait. Köszönöm szépen a játékot.
0: Mi is köszönjük, viszont hallásra. Granadosszal folytatjuk, a 12 spanyol táncból szól most az andalúziai tánc. Henrik Schiff játszik Gordonkán, Samuel Sanders zongorán.

Kármária von Weber F-moll klarinét versenyének harmadik tételét hallottuk, Sharon Kám szólójával, a Lipcsei Gewandhaus zenekara játszott, Kurt Mazur vezényelt. És akkor most jöjjön az a Granados, amit már az előbb beharangoztam, és véletlenül az előbb azt mondtam, hogy azt fogjuk hallani, de nem azt hallottuk, de most már tényleg azt halljuk. Henrik Schiff játszik Gordon Kahn, Samuel Sanders zongorán.

Enrique Granados 12 spanyol táncából szólt az andalúziai tánc, Erich Schiff játszott gordonkán, Samuel Sanders zongorán. Johann Christian Bach Ezdur szimfóniájának első tételét hallgatjuk még a rejtvény előtt, a koncerto harmonikó játszik.

0: Johann Christian Bach opusz 9-es numero 2-es S-dur szimfóniájának első tételét hallottuk, a Concerto Armonico játszott.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Játékkal folytatjuk a műsort, mondom az elérhetőségeinket. 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikálóreggel@radio.hu az e-mail címünk. Két koncertre lehet páros belépőket nyerni a mai játék során. Augusztus 26-án szerdán 20 órakor a Szegedi Püspöki Székház udvarán lesz Új Jazz Csillagok a Filharmónia Magyarország rendezésében. Tűzkő Salamon, Ifja Begri János és Siklós Kornél koncertjéről van szó. Augusztus 28-án pénteken 20 órakor a Szent István Bazilikában pedig pénteki orgona koncertek lesznek. Közreműködnek Szotyeri Nagy Gábor nagy orgonán, Tóka Ágoston a szentélyi orgonán, Serlívia és Borsodi László. Tehát augusztus 26 szerda Szeged, és augusztus 28 péntek Szent István Bazilika. Ez tehát a két koncertünk, és egy évfordulóval foglalkozunk a mai játékban. 1842-ben ezen a napon volt a Lánchíd alapkő letétele. Ez egy nagyon ünnepélyes ceremónia volt, és nem a Duna partján tartották, hanem a mederben. Leütöttek jó sok cölöpöt körbe, és szigetelték, és kiszivattyúzták onnan a vizet. Ide szánták a pilléreket építeni. Egyébként Barabás Miklós festőművész is egy gyönyörű festményt alkotott, ami ezt a gyönyörű ünnepélyes ceremóniát ábrázolja. És ezen a különleges eseményen a monarchia hivatalos himnusza szólt. A kérdésünk az, hogy ki volt a zeneszerző? Tehát még egyszer az a kérdés, hogy a monarchia himnuszának akkor ki volt a zeneszerzője, és mindenképpen írják meg a saját nevüket, és azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak. Augusztus 26 szerda Szeged, vagy augusztus 28 péntek Szent István Bazilika. Jó játékot kívánok!

játszottunk. A kérdésünk az volt, hogy a Lánchíd alapkő letételénél eljátszott himnusz zeneszerzője ki volt. Ugye az Osztrák-Magyar Monarchia himnusza szólt, aminek a zeneszerzője Joseph Haydn. Tőle szólt egyébként a numero 59-es A-dur szimfónia első tétele. A hangversenymester Tátrai Vilmos volt, és a Magyar Kamarazenekar előadását hallottuk. Rengeteg helyes megfejtés érkezett, mondom a szerencsés nyerteseket, Petrányi Anna és Mitró Tamás örülhet a választott nyereménynek. Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan írtak nekünk, és gratulálok mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött. És hogyha már a hídról volt szó, akkor jöjjön most egy hidas zene, Frank Bridge koronázási indulója szól.

Bridge koronázási indulóját hallottuk, a BBC Velszi nemzeti zenekara játszott. Jöjjön most egy tánc, méghozzá egy magyar tánc, Johannes Brahms 12. magyar táncát játsza, Gajsám hegedűn, Árnon Erez zongorán.

Brahms 12. magyar táncát Hegai Sahám és Arnon Erez játszotta. Mendelssohn Szent Ivánéi Álom című művéből szól most a Nocturne, a Bambergi Szimfonikus Zenekar játszik.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy Szent Iván éjjel álom című művéből szólt a Nocturne, a Bambergi szimfonikus zenekar játszott. Kedves hallgatóink, ezzel búcsúzom a kollégáim Csík Gabriella és Erdős Béla nevében is. Pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek.
2: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Köszöntjük hallgatóinkat! A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással üzemel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyú rendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól Navracsics Tibor, az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere, és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. Navracsics Tibor a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában úgy fogalmazott: céljuk, hogy megszólítsák azokat az embereket, akik elkötelezettek a polgári demokrácia és a polgári értékek mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. A Fidesz kiváló állapotban van, kizárt a pártszakadás, mondta Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatója a Népszava megkeresésére Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya kezdeményezéséről azt mondta, az nem egy közelgő kenyértörés előfutára, és a legcsekélyebb mértékben sem érinti a Fidesz munkáját. Gyermekek haltak meg a Krasznodárt ért éjjeli ukrán drón támadásban. A pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai találtak el egy helyi magángyermekintézményt, 2 gyerek életét vesztette, 7 pedig megsérültek. Az ukrán drón támadás az Ózon orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. A cég mahacskalai logisztikai központját is találat érte, ott tűzütött ki, több alkalmazott megsérült. Norvégia az uniós állásponttól függetlenül folytatja a sarkvidéki olaj- és gázkitermelést. Az észak-európai ország szerint a jelenlegi geopolitikai és biztonsági helyzetben norvég és európai érdek is a kitermelés folytatása a Barents-tengeren. Az Európai Unió korábban környezetvédelmi megfontolásokból támogatta az új sarkvidéki fúrásokra vonatkozó tilalmat, de az energiabiztonsági aggályok miatt felülvizsgálhatja álláspontját. Norvégia az Ukrajna elleni orosz támadás 2022-es kezdete óta Európa legnagyobb földgáz szállítójává vált, de új lelőhelyek nélkül 2030 után visszaeshet a kitermelés. Irán azzal fenyegetőzik, hogy leállítja teljes olajexportját a Perzsa-öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja a gazdasági háborút. A Perzsa állam legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsának titkára ezt annak kapcsán közölte, hogy Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter, ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat érintő új intézkedéseket. Teherán figyelmeztetett arra is, hogy háborús cselekményként értékeli minden ország részvételét az amerikai intézkedések támogatásában. Itthon csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. 3 napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. Napközben 26 és 32, késő este 17 és 22 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében Szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
4: Minden neves énekesnek volt egy első nagy pillanata. A Zeneakadémia Marton Éva Nemzetközi Énekversenye sok ilyen pillanatot gyűjt össze. Élő fordulók a Solti teremben augusztus 30-ától, nagy zenekari döntő szeptember 5-én a nagy teremben, gála koncert másnap az Operaházban. Legyen ott, amikor a jövő opera csillagai megszületnek.
5: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Liszt díjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu
6: Szeptember 14-én nagyszabású Rachmaninov estel indul az Unikum bérlet. Olga Kern világhírű zongoraművész és a Danubia zenekar Budapesten. Váltson ön is bérletet, és legyen vendégünk a nyitó hangversenyen egy pohár pezsgőre. Filharmónia.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Takács Nagy Gábor hegedül és vezényel. A 70 éves Kossuth Díjas magyar hegedűművész és karmester, a Takács Kvartett és a Mikrokozmosz vonós négyes alapítója. Karmesterként pedig többek között az Egyesült Királyság egyik legnevesebb kamarazenekarának, a Manchester Kamerátának zenei igazgatója. Takács Nagy Gábor a Mesterek órájában. Ma 18 órakor. A Bartók Rádióban. Ma este a Szegedi Szimfonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Az 1978-as zeneakadémiai esten Weber és Mozart műveinek előadása mellett Huszár Lajos 5 monológia is felcsendült a most születésnapját ünneplő Farkas Éva énekes és a Szegedi Zenebarátok kórusának közreműködésével. A karmester Pál Tamás volt. Archív felvétel ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
7: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
8: 8 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Egy csodálatos műrészletével kezdjük a mai délelőttöt. Edward Elgar, Opus 85-ös E-moll Gordonka versenyének 4. tételét hallgatjuk. Jacqueline Dupré és a BBC szimfonikus zenekara játszik, John Barbirolli vezényel.

Bár nincsen hivatalos statisztika, de a Gordonka művészek két cselló versenyt gyakrabban adnak elő, mint bármely másikat. Az egyik Antonin Dvorák műve, egy dallamokban gazdag, hatalmas érzelmi skálát felölelő alkotás, a másik pedig Edward Elgar meghitt, rendkívül koncentrált műve. Elgar 1919-ben közvetlenül az első világháború után írta a koncertet. A háború alatt a szenvedésektől meggyötörten és kiábrándulva. Az volt az első reakciója, hogy teljesen visszavonul a zeneszerzéstől. Valóban a háború első 4 éve alatt alig írt valamit. Aztán 1918. augusztusától a következő augusztusig mégis dolgozott, és érzéseit 4 darabba öntötte, amelyek a kritikusok szerint a valaha komponált legtökéletesebb darabjai közé tartoznak. Az első 3 kamaradarab volt, amelyekben korábbi stílusához képest tömörebb és visszafogottabb zenei hangot alakított ki, a 4. mű pedig a csellóverseny, Elgar egyfajta siratója egy elveszett világért. Ennek a gyönyörű émol Gordonka versenynek 4. tételét hallgattuk Jacqueline Dupré szólójával, mellette a BBC szimfonikus zenekarát John Barbirolli vezényelte. Figaro belépője következik most, Rossini a Sevillai Borbély című operájának első felvonásából, Tito Gobbi énekel, a Filharmonia zenekart Alceo Galliera vezényli.

Ez volt Figaro belépője, Rossini a Sevillai Borbély című operájának első felvonásából. Tito Gobbi énekelt, a Filharmonia zenekart Alceo Galliera vezényelte. Az olasz barokk idejére kirándulunk, kiváló hegedűs volt akkoriban Alessandro Stradella, de ez nem védte meg. Kalandos, botrányos élete volt a muzsikusnak, szerelmi ügyek és sikkasztás miatt igencsak sok haragosa volt. És tragikus végkifejlet várt rá, az első merényletet még túlélte, a másodikat már nem, gyilkosság áldozata lett a zeneszerző hegedűművész, pedig valóban tehetséges muzsikus volt, aki merész harmóniákkal rendkívül dallamos műveket írt, és ezek közül azért jó néhány meg is maradt a zenetörténetben. Most nem feltétlen hegedű szólós darabot hallunk, hiszen más hangszer is érdekelte. A trombita lesz most a főszereplő, Reinhold Friedrich játszik, és mellette a budapesti vonósokat halljuk. Alessandro Stradella D-dur szonátájának harmadik és negyedik tétele következik.

0: Alessandro Stradella D-dur szonátájának harmadik és negyedik tételét Reinhold Friedrich és a budapesti vonósok előadásában hallottuk.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kettő perccel múlt fél tíz, a következő felvétellel búcsúzunk. Augusztus 29-én ünnepelte volna 80. születésnapját Failoni Donatella zongoraművész, de a lánya jelentette be a hétvégén, hogy augusztus 22-én elhunyt a kiváló művésznő, aki 20 éven át volt az Országos Filharmónia szólistája, később a Nemzeti Filharmonikus Zenekar impresszáriója, külügyi osztályvezetője, de a Magyar Állami Operaház munkáját is segítette művészeti főtitkárként. Kadosa Pál és Kurták György növendéke volt a Zeneakadémián, és hát Sergio Failoni, világhírű olasz karmester lánya. Többször részt vett Salzburgban és Taorminában Carlo Cecchi és Nikita Magalov nyári mesterkurzusain. Most is egy olyan felvétellel búcsúzunk a művésznőtől, amelyen Carlo Cecchi vezényel. Ez egy budapesti Zeneakadémián tartott koncert részlete. Hallgassuk Mozart A-dur zongora versenyének második Adagio tételét, Failoni Donatella a szólista. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Carlo Cecchi vezényli.

Mozart 488-as jegyzékszámú A-dur zongora versenyének második tételét hallottuk. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Carlo Cecchi vezényelte, és a szólót Failoni Donatella zongora művész játszotta. Ezzel a felvétellel búcsúztunk az augusztus 22-én elhunyt művésznőtől. Most pedig következzék Dohnányi Ernő zenéje, a B-dur vonos szextet fináléja, a Budapest szextet játszik.

Tohnányi Ernő ifjúkori művének részletét hallottuk, 16 éves korában írta a zeneszerző ezt a B-dur vonos szextettet, és a saját harmóniai nyelvét leginkább Brahms és Schubert hatásaival ötvözi ebben a darabban, legalábbis a zenekutatók így elemezték a művet, de azért azt is mindig hozzátették, hogy a negyedik tételben további két zeneszerző hatása is megjelenik, mert a finálé első témája egy kicsit egy Mendelssohni vagy Schumanni induló is lehetne, a második téma eleinte könnyedebb, később kifinomultabbá válik, és így bontakozik ki a tételben. Ezt a negyedik finálé tételt hallgattuk Dohnányi Ernő B-dur vonos szextetjéből, a Budapest Szextet játszott. Gyorsuló dallamok következnek most, ez Johann Strauss keringőjének címe. A bécsi filharmonikusokat Carlos Kleiber vezényli.

Újévi koncerten érezhettük magunkat, valóban az egyik újévi koncert felvételéről szólt ez a gyorsuló dallamok keringő. Johann Strauss zenéjét a bécsi filharmonikusok élén Carlos Kleiber vezényelte. Egy nagyon szép adagio tétel következik most Karl Ditters von Dittersdorf A-dur oboe d'amore versenyéből. Ugye ez az a hangszer, amit szoktam mondani, hogy én mindig egy kicsit a náthás kiskacsának érzem, de ez semmiképp nem valami lekicsinlő megjegyzés, hiszen oboistaként nekem épp az oboe d'amore volt a kedvencem az oboe családból. Szóval ennek a hangszernek hangját hallgatjuk. Lencsés Lajos játszik oboe d'amorén, mellette a Liszt Ferenc kamarazenekart a hangversenymesteri székről Rolla János irányítja.

0: Karl Dieters von Dietersdorf A-dur Oboáda Móre versenyének második tételét hallottuk Lencsés Lajos és a Liszt Ferenc Kamarazenekar felvételén.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 2:10 után szóljon Giuseppe Verdi Nabucco című operájának nyitánya, a Magyar Állami Operaház zenekarát Pier Giorgio Morandi vezényli.

Verdi Nabucco című operájának nyitányát hallottuk, a Magyar Állami Operaház zenekarát Pier Giorgio Morandi vezényelte. 1897-ben írta Tavasz című dalciklusát Nyikolaj Rimszkij-Korszakov, akinek életművében a nagyművek, operák, szimfóniák, programzenék mellett dalokat, népdalátiratokat, kamara és zongoraműveket is találunk. Míg a zongoraművek talán nem annyira jelentősek, a dalok között igenis sok remek mű van, hogyha egy kicsit alaposabban megismerjük őket. Sok kritikus szerint talán nem annyira tökéletesek ezek a művek, mint Csajkovszki vagy Rachmaninov dalai, mégis érdemes megismerni némelyiket. Most a Tolsztoj versére írt a Pacsirta dala, ugyancsak a Tolsztoj versre írt Szél című dalt, és az Afanaszij-Fet versére írt Friss és illatos című dalt halljuk a Tavasz sorozatból. Nyikolaj Rimszkij-Korszakov műveit Edita Gruberová énekli, Friedrich Haider zongorázik.

Nyikolaj Rimszkij-Korszakov Opusz 43-as Tavasz című művéből hallottunk három dalt, a Tolsztoj versére írt a Pacsirta dalát és a Szél című művet, valamint az Afanaszij-Fet versére komponált Friss és illatos című dalt. Edita Gruberová énekelt, Friedrich Haider zongorázott. A Szimfonia koncertanték közül most József Haydn zenéjét hallgatjuk, a B-dur darab harmadik tétele szól. Engel István oboán, Baranyai László fagotton, Igor Ozim hegedűn, Rád Zoltán gordonkán játszik, és ők mindannyian a legendás Philharmonia Hungarica zenészei voltak. Természetesen a zenekart is halljuk, Doráti Antal vezényel.

Érdekes véletlen, hogy József Haydn zenéje után mindjárt Ignác József Pleyel darabját hallgatjuk, mert a két zeneszerző összekapcsolódik ezzel a szimfonia koncertántéval. József Haydn két londoni látogatása közül az első során készült ez a darab, és nagyon sok zenetudós úgy gondolja, hogy Johann Peter Salomon azért kérte meg Haydnt a mű megírására, mert Pleyel hasonló alkotásai hatalmas sikereket arattak egy rivális koncertsorozaton a brit fővárosban, és egy kicsit ezzel akart szembe menni, vagy felvenni a versenyt ezzel a másik koncertsorozattal, és ehhez kérte Haydn segítségét. Ez így született meg a B-dur szimfónia koncertante, és hogy valóban Pleyellel szemben, azt persze ma már nem tudjuk, de lehet, hogy így volt. A harmadik tételt hallgattuk ebből a különleges hangszerelésű műből, hiszen 4 olyan szóló hangszer van, amelyre talán hasonló szimfónia koncertantét nem is írt más Haydnon kívül. Engel István oboán, Baranyai László fagotton, Igor Ozim hegedűn, Rácz Zoltán gordonkán játszott, a Filharmonia Hungarikát Doráti Antal vezényelte. És akkor következzék Ignác József Pleyel, igaz, hogy most nem szimfonia koncertantéval, hanem egy szimfonia tétellel. Az Opus 66-os C-dur szimfonia második tételét hallgatjuk. A London Mozart Players játszik, Matthias Bamert vezényel.

0: Közeledünk persze a játékhoz, de gyorsan még egy információ a rádióhallgatóknak a holnapi napra. Augusztus 25-én kedden Szentes vételkörzetében reggel 9 és déli 12 óra között teljes leállás lesz karbantartás miatt, de ahogy ilyenkor ígérik, a munkálatok ideje alatt csak a szükséges ideig szünetel a műsorsugárzás. Ez holnap érvényes tehát Szentes vételkörzetében. Köszönjük szépen a türelmet. Amit pedig hallgattunk, Ignaz József Pleyel Opus 66-os C-dur szimfóniájának második adagio tétele volt. A London Mozart Players játszott, Matthias Bamert vezényelt.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 10:30 van, és akkor elérkeztünk valóban a délelőtti játékhoz. Mondom a nyereményeket. Most két koncertünk van, egy jazz és egy népzenei, illetve egy lemez ajándékként. Az első koncert augusztus 26-án szerdán este 8 órakor lesz a BMC Opus Jazz Clubban. A Váci Dániel Glissonic Trio játszik, és Jonas Kulhamar vendégművész lép fel még a koncerten. Ő egy szaxofonos multi-instrumentalista, és egyike az első olyan nemzetközi porondon is ismert muzsikusoknak, akik a glissotárt is választották a hangszereik sorába. Ez a glissonic, sokszor volt erről már szó a Bartók Rádióban, tulajdonképpen a tárogatóval keresztezett hegedű, valami ilyesmi. Ez a bizonyos glissonic Váci Dániel találmánya, és az ő glissonic triója játszik tehát szerdán este 8-kor a BMC Opus Jazz Clubban. A másik, a népzenei előadás pedig augusztus 30-án vasárnap este 6 órakor lesz a Vojnovics Huszár Villa kertjében. A szombathelyi népzenei együttesnek nagyon kedves neve van, Kellene Kis Kert Zenekar. Így hívják az együttest, és érdemes lesz megismerkedni velük mindazoknak, akik a népzenét szívesen hallgatják. A koncert augusztus 30-án vasárnap este 6 órakor lesz a Vojnovics Huszár Villa kertjében. És a koncertek mellett a lemez, a Magyar Rádió gyermekkórusának albuma. Reményi János, Tész Gabriella és Igó Lenke vezényli a dalokat ezen a lemezen. Ezekért lehet gondolkodni, és a zenei javaslatokat is várom. Nem tudom, mennyire lesz nehéz a kérdés, talán nem. A válaszhoz elsősorban a hallásra lesz szükség, és már előre bocsájtom, hogy nem kell túl komplikálni a választ. Egy jól ismert művet hallgatunk. Vagy mégsem, ahogy megszólal. A darab, ami most mindjárt meg is szólal, 1867-ben készült, és ebben az évben volt a bemutatója is, és a zeneszerző Mogyeszt Muszorszki 1881-ben hunyt el. Talán fontos ez a két dátum annak meghatározására, hogy mi is olyan furcsa ebben a darabban. Próbálják meg tényleg nagyon egyszerűen kitalálni, hogy mi lehet a magyarázata annak, hogy amit hallunk, nagyon ismerős ugyan, de mégsem a megszokott. És tényleg nem kell túl komplikálni. A válaszokat SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu címre várom nagyon, hogy ki mire tippel majd. Tehát 1867-ben készült a darab, Muszorszki 1881-ben hunyt el. Mi lehet a magyarázata annak, hogy ismerős darabot hallunk, nagyon ismerőset, de mégsem a megszokott formában?

Nagyon sok izgalmas válasz érkezett, és tulajdonképpen mindegyikben volt valami igazság. Ugye az volt a kérdés, hogy ez, amit most hallgatunk, és nagyon-nagyon ismerős zene, Muszorszki a zeneszerző, azt el is mondtam, vajon mi lehet a magyarázata annak, hogy nagyon ismerős, amit hallunk, de mégsem a megszokott. És azoknak volt igazuk, akik egész egyszerűen arra tippeltek, hogy ez az eredeti változata az Éj a Kopárhegyen című műnek, vagy ahogy Muszorszki a címet adta, Szent Iván Éj a Kopárhegyen. Mert ugye később, a zeneszerző halála után 5 évvel, 1886-ban Nyikolaj Rimszkij-Korszakov volt az, aki elkészített egy másik hangszerelést, és finomított, jelentősen finomított a zenén, és legtöbbször Nyikolaj Rimszkij-Korszakov változatát hallgatjuk a koncerttermekben és itt a rádióban is, de nemrégiben adtak ki egy ilyen lemezt a Szent Cecília Akadémia, a Római Szent Cecília Akadémia zenekara Antonio Pappano vezényletével, és ők úgy döntöttek, hogy az 1867-es változatot is lemezre veszik, ezt hallgattuk most, és milyen igazuk volt, mert érdemes megismerni, hogy hogyan is szólt ez a darab akkor, amikor Muszorszki a maga nyersességében elképzelte. És volt bemutatója, egy hallgató azt írta, hogy nem volt bemutatója, de volt, mégpedig egy Nyikolaj Rimszkij-Korszakov darabbal, a Szatkóval együtt mutatták be ezt is 1867. június 23-án. Tehát ez nem azok közé, a darabok közé tartozott Muszorszki életművében, amit ne fejezett volna be, és Rimszkij-Korszakov aztán befejezte, hanem azok közé, amelyeket egy kicsit átdolgozott Rimszkij-Korszakov, és éppen ezt a nyersességet kivette belőle, és jelentősen finomított rajta. Hát meg érdemes meghallgatni a kettőt egymás mellett, és eldönteni, hogy kinek melyik változat tetszik jobban. Lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgynyereményt. Hunyor Gyula, Dömötör Zoltán és Rózsa Iván nyerte, zenei ajándékokkal pedig Bóka Zsombor, Jenei Zsuzsanna és Ízing Anikó gazdagítja a mai műsort. Bóka Zsombortól egy különlegességet kapunk, Özsén Gigó orgona sorozatának, 10 orgona darabjának egyik alkotását kérte hallgatónk. Szóljon a 8., a Scherzo ebből a sorozatból. John Gavin Scott játszik orgonán.

A londoni Szent Pál székesegyház orgonáját hallottuk, ezen a hangszeren készült a lemez, John Gavin Scott orgonaművész játszotta, Eugene Guigou 10 orgonadarabja közül a 8. szkercó tételt. Jenei Zsuzsanna azt írta, és milyen igaza van, hogy addig kéri a summertime-ot, amíg még valóban nyár van. Hát szóljon a részlet George Gershwin Porgy és Bess című operájából. Kirita Kanava énekel, a New Princess Színház zenekarát John McGlynn vezényli.

Ez volt a Summertime, George Gershwin Porgy és Bess című operájának részlete. Kirita Kanava énekelt, a New Princess Színház zenekarát John McGlynn vezényelte. Ízing Anikó kérésére pedig Bach két zongorára írt versenyművei közül az 1062-es jegyzékszámú C-moll darab második és harmadik tételét hallgatjuk. Kocsis Zoltán és Siff András játssza a szólót, a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekarát Simon Albert vezényli.

0: Bach 1062-es jegyzékszámú két zongorára írt c-moll versenyművének második és harmadik tételét hallottuk. Kocsis Zoltán és Schiff András zongorázott, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekarát Simon Albert vezényelte, és ma is gyönyörű zenékkel gazdagították a műsort a hallgatók. Köszönöm szépen mindenkinek és mindenkinek a játékot, meg a bátor tippelgetést, hogy kitaláltuk, hogy mit is hallgattunk Muszorszkij életművéből, és természetesen holnap délelőtt folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 7 perccel 11 óra után Giuseppe Sammartini zenéje következik. A második és harmadik tételt halljuk az F-dur koncertóból. Itt nem zongora, hanem blokkflőte, vagy furuja a szólista. Franz Prücken játszik a hangszeren. A Concertus Musicus Wien-t Nikolaus Harnoncourt vezényli.

Giuseppe Sammartini F-dur koncertójának második és harmadik tételét Franz Brüggen blokkflőtén játszotta, a Concentus Musicus Wien-t Nikolaus Harnoncourt vezényelte. Következzék egy dal Schumann Opus 24-es dalcsokor sorozatából, ez lesz a Heinrich Heine versére írt Hegyek, várak néznek alá kezdetű hetedik dal. Matthias Görne énekel, Vladimir Ashkenazi zongorázik.

A hetedik dalt hallottuk Schumann dalcsokor című művéből. Erich Heine versére készült a dal. Matthias Görne énekelt, Vladimir Askenazi zongorázott. Most hallgassuk Benedetto Marcello bevezetés ária és presto című művét, a Liszt-Ferenc kamarazenekart Sándor Frigyes vezényli.

0: Benedetto Marcello bevezetés ária és presto című művét a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszotta Sándor Frigyes vezényletével, és ezzel ér véget mai műsorunk. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak.
1: Műsorajánló. Ma este a Szegedi Szimfonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Az 1978-as zeneakadémiai esten Weber és Mozart műveinek előadása mellett Huszár Lajos öt monológia is felcsendült a most születésnapját ünneplő Farkas Éva énekes és a Szegedi Zenebarátok kórusának közreműködésével. A karmester Pál Tamás volt. Archív felvétel ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A jazz koncertek adásában a Juhász Attila Kvartett játszik. A klasszikus hangzású formáció visszatérő fellépője az esztergomi sárkány szelídítő jazz napoknak. Tavaly augusztusban a 8. alkalommal megrendezett fesztivál nyitónapján örvendeztették meg a jazz zene kedvelőit. Jazz koncertek. A Juhász Attila Kvartett. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
3: Köszöntöm Arckép című portréműsorunk hallgatóit, a szerkesztőt Bolna Milánt hallják, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Fábri Boglárka ütőhangszeres művészt. Jó napot kívánok, szervusz!
4: Jó napot kívánok, szervusz!
3: És mi most tegeződni fogunk itt a beszélgetés során, hiszen évfolyamtársak voltunk a Zeneakadémián, úgyhogy régóta ismerjük egymást, és hát emlékszem, hogy annak idején ugye fönt a negyedik emeleten volt az ütősök birodalma, és talán reggeltől estig ott voltatok, ott gyakoroltatok, hiszen gondolom, hogy azért otthon, ha van is hangszer, azért sokkal szerényebb a hangszerpark, mint egy ilyen ütőhangszeres teremben a Zeneakadémián, és ott éltétek a kis közösségi életeteket.
4: Hát ez így van. Rég volt, talán igaz sem volt. Ott éltünk fent a negyedik emeleten, nagyon kár, hogy most már az új épületben teljesen megváltoztak ezek a körülmények, és már nincs az az otthonos és kuckós érzése az ember, hogyha fölmegy oda. Tényleg ez egy szuper hely volt, szuper csapat volt, és ott mi gyakorlatilag ott éltük a hétköznapjainkat, ahogy mondod, reggeltől estig. Otthon valóban nem szokás egy ütőhangszeresnek gyakorolni, tekintettel egyrészt a szomszédokra, másrészt igen, hát ez a hangszerpark, ez egy jelentős befektetés lenne, hogyha én minden hangszert be szeretnék szerezni, amire nekem szükségem van. Így hát igen, mi a Zeneakadémián gyakoroltunk, éltünk akkor abban az öt évben.
3: Nem egyedi, hogy lány vagy az ütő hangszeresek társadalmában, és gondolom ezt sokszor meg is kérdezik, hogy hogyan érzed magad így a sok férfi között, de azért akkor, amikor a Zeneakadémiára ide jártál, akkor azért nem sok lány volt szerintem az ütő tanszakon. Akkor hogy érezted magad ott a sok-sok fiú között?
4: Valóban ez a kérdés, ez rendszerint fel szokott merülni időről időre más-más közegben. Hogy őszinte legyek én ebbe, akkor azért nem gondoltam bele, mert én ugye a Debreceni Konzervatóriumból jöttem, ahol egy előkészítő tagozatra jártam Szabó István tanárúrhoz, és ott viszont meglehetősen sok lány volt a tanszakon, tehát én végül is egy olyan közegből jöttem, ahol szinte vegyesen voltak fiúk és lányok is az ütőhangszeres szakon, úgyhogy ez nekem, ez a része, ez nem volt semmiképpen meglepő, hogy itt egyedüli lányként képviseltem a nemet a tanszakon.
3: Említetted Debrecent, és akkor térjünk is vissza a szülővárosodhoz, ugye ott is születtél, és ott kezdted a zenei tanulmányaidat, rögtön az ütőhangszerek vonzottak?
4: Nem, az a helyzet, hogy én zongorázni kezdtem, apai ágon a nagymamám, ő zongorista volt, ide járt a zeneakadémiára, Lajta László növendéke volt egy pár évig. Otthon két zongoránk is volt annak idején, egy nagy, több generációs házban, családi házban éltünk. Úgyhogy a zongora szó az gyakorlatilag velem született, körülvett, és ebbe is nőttem bele, úgyhogy én nagyon kiskorom óta zongoráztam, és ugye ezen a szakon is kezdtem ezen a iskolában tanulni. Az ütőhangszerekkel csak 10 éves koromban találkoztam először.
3: Mi keltette fel az érdeklődésedet az ütőhangszerek iránt?
4: Az a helyzet, hogy erre nem tudnék válaszolni, ezt édesanyámtól szoktam néha megkérdezni, hogy egyébként miért is kezdtem innen ütőhangszereken játszani. Tudva levő, hogy én egy nagyon mozgékony ember voltam, vagy talán még vagyok most is, a sport az egy fontos része az életemnek, és ez a fajta aktivitás, ez az ütőhangszeres világban sokkal inkább jelen van, és sokkal jobban ki lehet ezt használni, mint zongora mellett ülve. Úgyhogy el tudom azt képzelni egy utólag, hogy ez a fajta mobilitás, ez mindenképpen vonzó volt az ütőhangszeres világban.
3: Valóban néha meg lehet figyelni, hogy hát mondjuk egy zongorist ugye végigül, de az ütőhangszeres néha föláll, ha mondjuk éppen a nagy dobot vagy a tamtamot kell megütni, aztán visszaül, vagy akár szaladgál is mondjuk a marimba meg a harangjáték között.
4: Így van, az ütőhangszeres irodalom főleg a 20. század második felétől már óriási komplexitást élvez, ha lehet ilyet mondani. Számos úgynevezett setup darabot írtak, aminek az a sajátosság, hogy rengetegféle hangszert kell összeállítani ahhoz, hogy minden hang ugye meg tudjon szólalni, amit leírta a szerző. Ez egyrészt egy óriási logisztikai kihívás is, ugye ezt az infrastruktúrát állandóan biztosítani, illetve hát ezek közti közlekedés, ugye állandóan más verővel kell megszólaltatni az különböző hangszereket, ezt átgondolni, megszervezni, ezt így begyakorolni, ez egy szervezési munka.
3: Amennyire én tudom, és nyugodtan javíts ki, hogyha rosszul tudom, ugye alapvetően két része van az ütőhangszereknek, vannak a dallamhangszerek, például a marimba, vagy a vibrafon, a harangjáték, és vannak azok, amik pedig meghatározott hangmagasságot nem tudnak adni, a különböző dobok. Neked a szíved melyikekhez húz inkább?
4: Igen, tehát az idiofon és a membranofon hangszerekről beszélünk, hát én elsősorban az idiofon hangszereken szeretek játszani, de ez valószínűleg még a zongorista múltamból maradt meg, de számomra ezek azok a hangszerek, aminek az irodalma is sokkal kedvesebb számomra, sokkal több a lehetőség is, hogy milyen darabokat lehet játszani dallamjátszó hangszereken, mint mondjuk a bőrös membranofon hangszereken.
3: Ugye beszéltünk arról, hogy hát egy ütős otthon nem nagyon tudja korolni, de azért van otthon hangszered, valamilyen különleges, akár külföldi turnén beszerzett hangszer, aminek különleges a hangja, és amit szeretsz?
4: Igen, miután az idiofon hangszerek azok nagyon kedvesek számomra, van egy 5 oktávos marimbám otthon, illetve egy vibrafonom is, amik azért az ütőhangszerek családjá belül egy viszonylag konszolidált akusztikai sajátossága a bíró hangszerek, tehát ezeket én tudom tulajdonképpen problémamentesen akadálytalanul gyakorolni otthon.
3: Milyen zenét szoktál játszani? Mert mondjuk akár egy marimbán, ugye én már hallottam Bachot is például, tehát azon azért valóban sokféle zenét lehet megszólaltatni.
4: Így van, hát ugye nem akarok itt a hangszer történetbe belemenni, de ugye a marimba az egyértelműen egy 20. századi hangszer, sőt 1986 óta létezik ebben a koncert 5 oktávos formájában. De gyakorlatilag onnantól lehet arról beszélni, hogy komolyabb átiratokat hogyan játszana az ember egy ilyen 5 oktávnyi hangterjedelmű hangszeren. Úgyhogy igen, előszeretettel játszunk Bachokat. Ugye annak idején, amikor mi koncis voltam, nem volt még 5 oktávos marimba, így mondjuk a cellószvitteket egy 4 oktávos hangterjedelmű hangszeren tudtuk megszólaltatni, de az is egy hatalmas élmény volt, mert ennek a hangszer miután ennyire friss és fiatal hangszer, tehát gyakorlatilag 100 éves, ezért az irodalma is meglehetősen szűkös, és előszeretettel nyúlunk korábbi idők zenéjéhez, mert muszáj játszanunk ilyesmit is. Úgyhogy én Bachot nagyon szeretek játszani. Elsősorban cellószvitteket szoktunk marimbán játszani, vibrafonon viszont hegedű szonátákat, partitákat, fuvola szonátát is. Igen, ott azért jobban lehet játszani hanghosszokkal, artikulációs különbségekkel. De ez nem csak a szóló irodalomra érvényes, hanem átiratokat is szoktunk készíteni.

0: Természetesen ugye együttesben is játszol, a Koncertó Budapestnek vagy az első timpanisa, vagy szólamvezető ütőhangszeres művésze, nem is tudom ennek pontosan mi a meghatározása, mellette számos más együttesben is láthat a közönség időnként, például a Budapesti Fesztiválzenekarban, vagy kortárs zenét is játszol gyakran az UNZE együttesben. Hogyan állnak össze mindennapjaid?
1: Ez is egy komoly logisztika megszervezni. Hát ugye ott kezdődik, hogy ugye van otthon két kislányom, férjem. Az az alap, hogy ugye őket elviszük iskolába, és hát az ő életüket próbáljuk kicsit szervezgetni, egyengetni, minél több időt velük tölteni, és akkor erre rakódik az rá, igen, hogy a Koncertó Budapestnek vagyok szólamvezető timpanisa, a férjem is szintén egyébként. Ezen kívül a Zeneakadémián vagyok óraadó tanár, és a Szent István Konziban is tanítok. És igen, a fesztiválzenekarban állandó kisegítőként szoktam megjelenni, hogyha éppen ráérek, és azt nagyon örülök, hogy ezt akceptálják egyébként, hogy nem minden felkérést tudok elvállalni, de nekem fontos az, hogy gyakorló zenész is legyek, és szerintem a tanítás az a legfontosabb szakmai tevékenységem.
0: Fontosabb, mint mondjuk timpanizni egy Mahler szimfóniában? Vagy ezt így nem lehet eldönteni?
1: Az a helyzet, hogy fontosabb. Lehet, hogy ez azért is van, mert én 2001-ben kezdtem el tanítani, akkor még csak 21 éves voltam, ugyan, de akkor kerültem a Szent István Konziba, a Záborszky Kálmán megkeresésére. Akkor még nem volt középfokú ütőhangszeres oktatás az intézményben. És ez gyakorlatilag velem indult be, de én akkor ennek nem fogtam fel se a súlyát, se a feladatait, hanem egyszerűen csak érdekelt, hogy mit lehet ebből kihozni. Úgyhogy gyakorlatilag itt az elmúlt 25 évben alakult az ki, hogy a Szent István Konziban ütőhangszeres tanszak lett, hangszerpark lett, saját termünk lett. Ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt idáig. Remélem, hogy még nincsen vége, de pontosan emiatt ezt úgy érzem, hogy ez tényleg az én első számú gyermekem. Ez a konzi, hiszen együtt nőttünk fel, együtt nőttünk bele ebbe a világba. Nekem ez az a sziget, ami talán a legfontosabb a tevékenységeim közül.
0: Kiből lesz jó ütőhangszeres? Hát gondolom a ritmusérzék az elengedhetetlen.
1: A ritmusérzék az egy dolog, mert az fejleszthető egyébként. Nagyon sok technikai dolog fejleszthető. Én azt hiszem, hogy egy ütőhangszeresnek mindenképpen előny az, hogyha nyitott elsősorban más hangszeresek, és úgy egyáltalán a zenetörténet, zeneirodalom mindenféle korszakára. Sokféle zenével ismerkedik, és sokféle zenét játszik, mert ugye nekünk az a, hogy is mondjam, ez az átkunk, vagy a keresztünk, ha lehet így fogalmazni, hogy a mi irodalmunk az a 20. századtól datálódik, és ez egy kicsit gyökértelenné teszi ezt az irodalmat, az ütőhangszeres irodalmat. Úgyhogy ha hallok különböző ütőhangszereseket, akkor én az alapján tudom esetlegesen megítélni, hogy milyen zenészt hallok, hogy mennyire szenzitív az apróságokra, milyen a hangszín érzékenysége, a hangképzés minősége, mennyire tud komplexen gondolkozni zenében.
0: Említetted a nyitottságot, és azt gondolom, hogy a kortárs zenével kapcsolatban is nagyon fontos ez a nyitottság, és hát az ütőhangszeresek, mivel viszonylag frissek ezek a hangszerek, ezért nagyon sok kortárs zenét játszanak, és azt tudom, hogy te kifejezetten sok kortárs zenei koncerten működsz közre.
1: Ezt inkább egy kicsit múlt időbe tenném, ugye én az UMZ-ban akkor játszottam rendszeresen, amikor ezt még a Rácz Zoltán tanár úr vezetése alatt működött.
0: Aki a tanárod volt a Zeneakadémián.
1: Aki a tanárom volt a Zeneakadémián, pontosan. Úgyhogy a kortárs zene leginkább akkor vett körül, de természetesen bele szoktam futni mindenféle darabokba. Ez is nagyon sokféle tud lenni, éppen attól függően, hogy most egy 50-es évekbeli darabot játszunk, 40-es évekbelit, vagy akár egy nagyon friss, még meg se szárat rajta a tinta darabot. Jól emlékszem, itt a Zeneakadémián gyakran volt az, hogy bekopogtatott valaki az ütőterembe egy zeneszerző, tanonc, és akkor bejött, és kérdezgette, hogy figyelj, csak mutasd meg, hogy ezen és ezen a hangszeren milyen hangszíneket lehet elérni. És volt, hogy néha hülyéskedtünk egy-két furcsa ötlettel, és képesek voltak beleírni a darabjaikba. Volt egy-két tényleg nagyon elrugaszkodott ötlet, de az tény, hogy az emberi fantázia az határtalan, hogy mi mindent szoktak megírni ezekre a hangszerekre.
0: Sokszor irigykedve nézem a timpanisokat a zenekarban, ott ülnek fönt, középen rálátnak az egész zenekarra, és onnan a legfontosabb pillanatokban ugye megerősítik a harmóniákat, ugye tonika, domináns, szubdomináns, hát aztán persze később már akár más hangokat is. Te mit szeretsz a timpanizásban?
1: Tulajdonképpen ezt nagyon jól össze is foglaltad. Én leginkább ezeket a funkcionális zenéket szeretem játszani, tehát Mozart, Haydn szimfóniákat, Beethovennek a korai szimfóniáit, amikor a legfontosabb pillanatokban szólalhat meg a timpani, és minden hangja indokolt és nagyon jogos. Na, én ezeket a zenéket szeretem. Persze a romantikus zenék meg Mahler is közel áll hozzám, de azok sok esetben inkább szinte színezik inkább a hangzást, mint hogy a fundamentumot jelentsék.
0: Hogyan szoktál gyakorolni, készülni egy-egy koncertre, hogyha mondjuk éppen nincs lehetőséged arra, hogy hát üsdobon gyakoroljál? Lehet ezt a lábunkon, egy asztalon gyakorolni?
1: Ez nagyon-nagyon annak a függvénye, hogy milyen koncert áll előttem. Vannak technikailag kifejezetten nehéz darabok, mondjuk egy Bartók versenyművet, akár egy második zongoraverseny, vagy egy első hegedű verseny, amik mindenképpen a hangolás miatt nagyon kényesek, és azt rendszeresen kell gyakorolni, hogy az ember ezeket a mozdulatokat szépen megszokja, meg a hangszeren tisztán tudja hangolni.
0: Itt szerintem beszéljünk mellett, hogy nem mindenki tudja, hogy milyen hangolásról van szó. Tehát ugye az üsdobot kell akár egy ütemen belül is hangolni?
1: Hát, sőt, van úgy, hogy minden hang más rajta, igen. Hát, amit éppen repertoáron tartunk, az Bartók Brácsa versenye, ami a rakos féle átirat. Ugye az eleve timpani szólóval kezdődik, és ott olyan hangokat kell hangolni két ütemen belül, ahol legalább két hangszert kell hangolni folyamatosan. És ez később is vannak a darab során ilyen ütemek benne. Szóval igen, a timpani az egy hangolható, az gyakorlatilag egy dallamhangszer. Lehet, hogy én ezért is szeretem, attól függetlenül, hogy ezen egy membrán van. Ez egy hangolható, de abszolút hangmagasságot játszó hangszer. Emiatt én inkább dallamhangszernek tekintem, mint membranofon hangszernek. És igen, ezen gyakorlatilag a 12 hang mindegyikét be lehet hangolni egy hangszeren belül is.
0: Ugye lehet látni, hogy valamikor csak két timpani van a játékos előtt, van, hogy 4 vagy 5, ezt te döntöd el, vagy a partitúrába be van írva, illetve lehet esetleg így könnyíteni a hangolást, megspórolni, hogyha több timpanival veszed körbe magad.
1: Igen, mindenfélére láttam már példát, valóban van egy olyan zenekar Budapesten, ahol a timpan is előszeretettel rak be több hangszert, hogy kevesebbet kelljen hangolni, de ezzel nincsen semmi baj szerintem, hogyha ő ezt így látja komfortosnak és biztosabbnak, akkor ez is egy megoldás. A partitúrában nem szokták jelölni, hogy hány hangszeren érdemes játszani, ez nyilván kiderül abból, hogy esetleg egy ütemen belül mondjuk 4 különböző hangmagasság van, akkor azt értelemszerűen 4 hangszeren játszuk, meg hát ugye minden timpaninak van egy játszható hangterjedelme. Ezért vannak különböző méretű üstök, mert a legkisebb üst az értelemszerűen egy magasabb lágiban hangolható, és így tovább, de ahogy haladunk lefelé, ahogy nagyobbodnak az üstök, ugye egyre mélyebb hangokat lehet vele hangolni.

0: Említetted, hogy férjed is ütőhangszeres művész. Szóba kerül-e a szakma otthon, illetve mi az, amit szerettek közösen csinálni? Akár a lányokkal, a gyerekekkel együtt.
1: Igen, érdekes módon a szakma az olyan módon kerül otthon elő, hogyha valamit meg kell szervezni ezzel kapcsolatban. Ugye miután a lányok most már azért nagyobb bacskák és iskolába járnak, most már nem annyira betegesek, de azért az elmúlt években ez néha komoly nehézséget okozott, hogyha mindketten be voltunk osztva egy műsorba, akkor, hogyha valamelyik gyerek beteg lett, akkor na, akkor most mit csináljunk? Valakinek akkor ugye haza kell menni. Tehát értelemszerűen ez is egy szervezésbeli dolog, hogy ha lehet, akkor nem dolgozunk együtt, hogyha bármi probléma adódna, ilyen családi dolgok miatt, akkor ezt simán meg tudjuk oldani. Hát, hogy mit szeretünk a lányokkal? Szeretünk társasjátékozni. Igen, ők is szeretnek társasjátékozni, úgyhogy ennek nagyon örülök, ezt már nagyon vártam egyébként ezt a pontot az életben, amikor be lehet vonni őket ilyen komolyabb stratégiai játékokba, és együtt gondolkodunk, együtt játszunk.
0: És említetted, hogy a sport, a mozgás is fontos számodra.
1: Így van, nagyon is. Ebből is még most nem jut ki annyi nekem, mint szeretném, de bízom benne, hogy majd nőnek, úgy egyre többet tudok erre is áldozni.
0: Melyik a kedvenc sportod, ha van ilyen?
1: Hát most jelenleg a futás. Az ember csak felveszi a nyúlcipőt és fut, ez gyakorlatilag teljesen adott, nem kell elmenni edzőterembe, nem kell drága sportszereket vásárolni hozzá. Nyáron sokszor volt az, hogy amíg a család még aludt, addig én elmentem futni, és hazaértem. Akkor kelt fel mindenki. Úgyhogy ez egy teljesen működőképes sportág a életemben.
0: Nem szoktál irigykedni néha mondjuk a vonósokra, vagy a fúvósokra, hogy neked sokszor mondjuk van, nem tudom, 40 ütemszünet, és aztán játszol 5 hangot, még ők pedig sokkal több dallamot játszhatnak?
1: Őszinte legyek, nem. Méghozzá azért nem, mert hát ugye a Koncertó Budapest zenekarban dolgozom, ahol Keller András a főnök, és ő hát egy vonós, ő hegedűs. És ő a vonósokkal szemben sokkal-sokkal magasabb, hogy is mondjam, minőséget vár el általában, mint más hangszeresektől. Tehát gyakorlatilag minden mozzanatukba, minden, még a levegővételükbe is bele tud szólni, és ez gyakran meg is teszi. Szóval ez neki annyira fontos, ez a vonós hangzás, hogy a próbák nagy része az sokszor azzal telik, hogy ő a vonósokkal foglalkozik, ők nagyon nagy terhelésnek vannak emiatt kitéve, úgyhogy nem szoktam irigykedni rájuk. Ilyenkor nem. De természetesen egy jó koncert végeztével, amikor tényleg fürdőznek a tapsban, mert olyan annyira egységesen, virtuózan és fantasztikusan megoldják mindig a feladatokat, akkor viszont úgy valahogy le tudják aratni ennek a gyümölcsét, ennek a sok-sok munkának.
0: De hát a taps az nektek is szól, természetesen nem csak a vonósoknak és a fúvósoknak. És azon gondolkoztam még közben, hogy talán az ütőhangszeres művészek társadalma egészen más, mint a többi hangszereseknél, hiszen ti egy zenekaron belül azért kevesebben vagytok, és hát gyakran látom én is, hogy mondjuk a rádiózenekar ütőhangszerese megy kisegíteni a nemzeti filharmonikusokhoz, vagy hozzátok esetleg, mint ahogy te is szoktál a fesztiválzenekarba, és gondolom, hogy így azért ez egy olyan összetartóbb közösség lehet.
1: Érdekesebben még sose gondoltam bele, valóban van egy szabadabb átjárás a zenekarok közt ütőhangszeres fronton, mert ugye általában, hogyha valami nagyobb apparátusú darabot adunk elő, akkor ugye szükség van kisegítőkre. Mi egyébként a koncertokban viszonylag sokan vagyunk, tehát mi 5-en vagyunk a szólamban, ami talán Budapesten elég rendhagyó. Szerintem mi vagyunk a legtöbben, de általában szükség van mindannyiunkra. Úgyhogy nálunk viszonylag kevés a kisegítő, de szoktunk igen járni más zenekarokba, lehet, hogy jobban el tudunk beszélgetni egymással, igen, kicsi a szakma, mindenki ismeri a másikat, hall ezt, azt egymásról, és akkor lehet, hogy ilyen értelemben egy családiasabb szólam, és szerintem jobban is vagyunk egymással.
0: Szoktál zenét hallgatni?
1: Ez egy jó kérdés volt, hogy őszinte legyek, hogyha hazamegyek, akkor én már a csendet szeretem, tehát most már elértem arra a pontra, főleg így a gyerekek létezése óta, hogy ha hazamegyek, én csendben szeretnék lenni. Hát ezt általában nem kapom meg, de igen, mondjuk főleg akkor szoktam zenét hallgatni, hogyha készülök egy koncertre, és mondjuk több felvételt meghallgatok egy-egy darabból, amikor vannak kérdéseim, hogy mit, hogy érdemes.

0: Kedves hallgatóink, Arckép című portréműsorunk mai vendége Fábri Boglárka ütőhangszeres művész volt. A beszélgetés közben részlet hangzott el Bach D-moll kettős versenyéből, Fábri Boglárka és Rácz Zoltán szólójával közreműködött a Koncerto Budapest, Anna Ignatovics Glinska tokkátájából Fábri Boglárka előadásában, és Debussy Tánc című művéből Holló Aurél átiratában előadta Fábri Boglárka, Janca Dániel, Éles Tibor és Gianta Vitali. Műsorunk végén köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Bolla Milánt hallották.
1: A 2025. október 17-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: Híreink következnek.
1: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Petz Gábor Olivér, köszöntjük hallgatóinkat. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen kapitulált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus elmondta, a gép honvédségi területen zuhant le, a földön nem sérült meg senki, és a civil infrastruktúrában sem keletkezett kár. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Megvannak a jelöltek a Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság. A testület elnöke, a Tiszás Hantosi István kiemelte, minden pozícióra 3-3 jelöltet hallgatnak meg, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció nem vesz részt a vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jelölésében és a kiválasztásban sem. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az NVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő. Úgy vélik, hogy a hivatal bárkire garanciák és külső felügyelet nélkül lesújthat. Közölték azt is, hogy kezdeményezik az NVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál. A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyúrendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Gyermekek haltak meg a Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban. A pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai eltaláltak egy helyi magángyermekintézvényt. 3 tizenéves vesztette életét, 7 megsérültek. Az ukránok elsősorban az Ozon orosz webáruház telephelyeit támadták. Közben az oroszok is folytatták a légi csapásokat, élelmiszerraktárak, benzinkutak, áruházak rongálódtak meg Ukrajna több régiójában. Harkivban 3 meghaltak, többen megsebesültek. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. Az ország függetlenségének napján bejelentett támogatásból a többi közt lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket, valamint radarokat vásárolhatnak. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatrice-ben. Az olasz településen és környékén csaknem 300-an haltak meg a 6,2-es erősségű földmozgásban. A természeti katasztrófában ezrek vesztették el otthonukat, és az akkor megrongálódott épületek 40%-át még nem sikerült helyreállítani. Az ország nagy részén kisüt a nap, csak északon vannak felhősebb területek. Ott és a kisalföldön kialakulhat kisebb eső vagy zápor. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható. Nagy tavaink közül a Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos. Petz Gábor Olivért hallották.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 14-én nagyszabású Rachmaninov estel indul az Unikum bérlet. Olga Kern világhírű zongoraművész és a Danubia zenekar Budapesten. Váltson ön is bérletet, és legyen vendégünk a nyitó hangversenyen egy pohár pezsgőre. Filharmonia.hu.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Minden neves énekesnek volt egy első nagy pillanata. A Zeneakadémia Marton Éva nemzetközi énekversenye sok ilyen pillanatot gyűjt össze. Élő fordulók a Solti teremben augusztus 30-ától, nagy zenekari döntő szeptember 5-én a nagy teremben, gála koncert másnap az Operaházban. Legyen ott, amikor a jövő opera csillagai megszületnek.
0: Reklámot hallottak. Népzene, fiatalok hangja.
6: Sebő Ferenc vagyok. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat.
7: Mai adásunkban folytatjuk Csenki Zalán Kobzás című CD-jének ismertetését. Hogy a szálakat kötni tudjuk, felidézzük az előző adás egyik szólókoboz darabját, melyet Csenki Zalán a moldvai Luisi Kalagor zenészeinek, Gyöngyös György és Buták György kobzosok játékának nyomán 8 kobzon ad elő.

A koboz mind dalomjátszásra, mind ritmizálásra alkalmas régi hangszer. Nevének előfordulása Magyarországon már a 13. századtól adatolható. A régi hangszer a középkorias ütempárok ismétléséből felépülő zenélési módot is bevonzotta, mely a Kárpátoktól keletre és főként délre még ma is eleven hagyomány. Most az erdélyi barcaság román táncai következnek, Csenki Zalán 8 óros kobzon muzsikál, Túri Luca hegedül.

Sípnóták, címen dudanótákat hallunk moldvai furulyások játéka nyomán. Csenki Zalán 10 koros kobzon muzsikál, furulyán Bozóki Tamás és Jávorszky Zoltán játszik.

Lészpedi táncokat hallunk Tunár Péter klarinétos és Gyöngyös János kobzos hangszerkettőse nyomán. Csenki Zalán 8 óros kobzon muzsikál, Babcsák Bence klarinétozik.

A Kobozt Orbán Balázs a Székelyföld leírása című munkájában a hétfalusi csángok tánckísérő hangszereként említi. A Brassó környékén élő hétfalusi csángok téli napfordulós népszokásához kötődő jellegzetes férfi tánca a borica. A most felhangzó borica táncok kísérete Jagamas János 1958-as gyűjtése alapján készült rekonstrukció. Csenki Zalán 8 húros kobzon muzsikál, Túri Luca hegedül.

0: Kobzás című műsorunk második adását hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2019. október 28-ai adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Bolla Milán nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Most kérem hallgassák meg Franz Schubert harmadik D-dur szimfóniáját, előadja a Concerto Budapest Keller András vezényletével. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. január 17-én készült.

0: Franz Schubert harmadik D-dur szimfóniáját hallották. Előadta a Concerto Budapest Keller András vezényletével. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. január 17-én készült. A hangmérnök Perényi Benjamin, a zenei rendező Weiss József, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Banchieri ének együttes hangversenyét közvetítjük felvételről a Nyíregyházi Evangélikus templomból. A felvétel 2008. december 21-én készült. A Banchieri ének együttes tagjai Major Olga, Földesi Ildikó, Szabó Soma, Nagyráti Zsolt, Szilágyi Szilárd és Nagy Gábor. Elsőként William Byrd művét hallják, Szent Ágoston szövege, Tribue Domine.

Elhangzott Orlando Gibbons Drop Drop Slow Tears. A Banchieri ének együttes hangversenyét közvetítjük. Gioachino Rossini a Sevillai Borbé című operájának nyitányát hallják most Daryl Ronswick átiratában.

Rossini a Sevillai Borbé című operájának nyitányát hallották Daryl Ronswick átiratában. George és Ira Gershwin, Summertime.

Elhangzott George és Ira Gershwin Summertime. A Banchieri énekegyüttes hangversenyét közvetítjük. Nyikolaj Rimszkij-Korszakov a Dongó című műve következik Szabó Soma átiratában.

Elhangzott Rimszkij-Korszakov a Dongó Szabó Soma átiratában. John Lennon, Paul McCartney, Bob Csilkat, Yesterday, a Bankieri énekegyüttes énekel.

Elhangzott John Lennon, Paul McCartney, Bob Csilkott, Yesterday. Befejezésül Szörényi Levente, Bródi János az Ész a fontos című dalát hallják Szabó Soma átiratában.

0: Elhangzott Szörényi Levente, Bródi János, Szabó Soma, az ész a fontos. A Bánkiéri énekegyüttes hangversenyét közvetítettük. A felvétel a Nyíregyházi Evangélikus templomban 2008. december 21-én készült. A műsort Weisz Gábor szerkesztette.
1: Műsorajánló. A jazz koncertek adásában a Juhász Attila Kvartett játszik. A klasszikus hangzású formáció visszatérő fellépője az esztergomi sárkány szelídítő jazz napoknak. Tavaly augusztusban, a 8. alkalommal megrendezett fesztivál nyitónapján örvendeztették meg a jazz zene kedvelőit. Jazz koncertek. A Juhász Attila Kvartett. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Századik születésnapja alkalmából több műsorban is szeretettel emlékezünk Kró György zenetörténész zenekritikusra.
2: A rádió egy ország kulturális nevelésében, az emberek moráljának, ízlésének és az emberek hangulatának, az emberi teljességnek a lehetővé tételében egy nélkülözhetetlen szerv.
1: Muzsikus legendák, kedden 18 órakor, muzsikáló délután szerdán 15 óra 6 perckor, és új zenei újság csütörtökön 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Nemzeti Filharmonikus Zenekar estjét közvetítjük felvételről a Pesti Vigadóból. A felvétel 2026. április 9-én készült. Vezényel Hontvári Gábor, közreműködik Cserményi Zsombor basszus. Elsőként hallgassák meg Csajkovszkij a Vihar című nyitány fantáziáját, opusz 18.

Piotr Csajkovszky a Vihar nyitány fantáziáját hallották. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar estjét közvetítjük vezényel Hontvári Gábor. Petrovics Emil 5. kantátája következik, Törökországi levelek, opusz 29. A tételek Édes néném, Sétál kertünkben a Pest is, Nincs kegyetlenebb dolog a megválásnál, Lakunk partján a tengernek, Hűség útja bujdosásod, Cserményi Zsombor énekel.

Petrovics Emil 5. kantátáját hallották törökországi levelek. A tételek édesnéném, sétál kertünkben a Pest is, nincs kegyetlenebb dolog a megválásnál, lakunk partján a tengernek, hűség útja bujdosásod. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszott Hontvári Gábor vezényletével, közreműködött Cserményi Zsombor basszus. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar befejezésül Ludwig van Beethoven 6. szimfóniáját játssza, opusz 68.

0: Beethoven 6. F-dur szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertjét közvetítettük, vezényelt Hontvári Gábor, közreműködött Cserményi Zsombor basszus. A hangmérnök Kuklis Béla és Mátyos Otto, a zenei rendező Csurgó Tamás, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Nevükben is további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Takács Nagy Gábor hegedül és vezényel. A 70 éves Kossuth Díjas magyar hegedűművész és karmester, a Takács Kvartett és a Mikrokozmosz vonos négyes alapítója. Karmesterként pedig többek között az Egyesült Királyság egyik legnevesebb kamarazenekarának, a Manchester Kamerátának zenei igazgatója. Takács Nagy Gábor a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Szegedi Szimfonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Az 1978-as Zeneakadémiai esten Weber és Mozart műveinek előadása mellett Huszár Lajos öt monológia is felcsendült a most születésnapját ünneplő Farkas Éva énekes és a Szegedi Zenebarátok kórusának közreműködésével. A karmester Pál Tamás volt. Archív felvétel ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a szerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Balogh Zoltán. Lezuhant az egyik magyar Gripen szolnok mellett, a pilóta katapultált. Új irányt jelölt ki a magyar diplomáciának Magyar Péter a misszió vezetői értekezleten. Az ország nagy részén süt a nap, csak északon lehet kisebb eső. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe szolnok mellett, a pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy a Gripen honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt a miniszterelnök a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. Magyar Péter azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Hozzátette, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. A megválasztott tisztviselők az eredményhirdetés után esküt tesznek. Az MVVH elnöki posztjára Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció szerint az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, így nem vesz részt a vezetők jelölésében és kiválasztásában. Megfeleltek a tanszerek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén. A szakemberek műanyag iskolai eszközöket, gyurmákat, zsírkrétákat vizsgáltak. A hatóság felhívta a szülők figyelmét a tudatos tanszervásárlásra. Fontos, hogy ne csak az ár és a megjelenés, hanem a minőség és a tartóság alapján vegyék az iskolai eszközöket. Szerdán kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok. A szombatig tartó nyárzáró fesztiválon neves külföldi fellépők, valamint a hazai pop, rap, rock, trap és folk szintér több mint 200 előadója képviselteti magát. A többi között hallható lesz a Basti, valamint Svéli, a hazai előadók közül pedig például Azariát és a Pogány Indulót hallhatja a közönség. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék. Hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki. A héten a Balatonnál, Drávamenti településeken és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében írtják a szúnyogokat. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, közvetlen munkatársaim Csík Gabriella, zenei szerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében is, Fellegi Lénárd a mikrofonnál. Robert Schumann kompozícióval indítjuk mai élő összeállításunkat. Lesz majd zenei újdonság ebben az órában, a következő órában interjút is hallhatnak, tehát koncertet ajánlok a figyelmükbe, és természetesen lesz játék is a szokott időben. Robert Schumann Ezdur zongora ötösének utolsó tételével kezdjük a mai műsorunkat. Maria João Pires játszik zongorán, Agustín Dumas és Renaud Capuçon hegedűn, Gérard Cusset mély hegedűn, Chamwang pedig kortonkán.

Robert Schumann, Opus 44-es S-dur zongora ötösének fináliát hallottuk. Maria João Pires zongorán, Agustín de Mai és Renaud Capuçon hegedűn játszott, Gerard Cusset pedig mi hegedűn, Chang Wang Gordonkán. Most opera részlet következik, Saramiardo énekel, Antonio Vivaldi a szerzős az Armidából, a címszereplő áriáját idézzük az első felvonásból, Rinaldo Alessandrini, a Concerto Italiano vezetője a felvételen.

Antonio Vivaldi Armidájából hallottuk a címszereplő áriáját, az első felvonásból Sara Minardo énekelt, a Concerto Italianot Rinaldo Alessandrini vezényelte. Most pedig a Liszt Ferenc Kamara zenekar muzsikusai játszanak, ezen a felvételen még Rolla János a hangversenymester, Gioachino Rossini G-dur szonátájából. Hallgassuk a második tételt.

Gioachino Rossini G-dur szonátájának lassú tételét hallottuk, a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenymestere Rulla János volt. Sergej Rachmaninov kompozícióval megyünk tovább, a 6 zongora darabból a 6. szól, Márta Argerics és Lilia Zilberstein az előadó.

Márta Árgericsnek és Lilia Zilbersteinnek szólt a Taps. Szergej Rachmaninov volt a szerző, és az Opus 11-es Szláva hangzott el, a hadzongora darab hatodik darabja. Egy rövid filmzene következik, a Jurassic Park egyik témája, John Williams a zeneszerző.

0: A Jurassic Park című filmből szólt egy téma, amiben az ikonikus téma és felcsendült John Williams tollából. Kíváncsiságból megnéztem, hogy mikor volt a színejavában Jurassic Park zenei bemutató 2024 novemberében, meglepő, nem volt utána ismétlés sem, november 16-án. 15 óra 29 perc van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Következzen egy zenei újdonság, egy különleges lemez a Trio Moro albumáról szól. Schubertet testvérekként együtt játszani több, mint pusztán muzikalitás kérdése, állítja a trió, akik Schubert két zongora trióját választották első triós felvételükhöz. Intim beszélgetéssé válik halk hangon folytatott párbeszédé, amely átszövi az időt és az emlékezetet, mintha Schubert hangja egyesülne a miénkkel, hogy elmeséljen egy történetet az életről, annak minden örömével és törékenységével együtt. Áll az idézet a CD belső ajánlójában. A zeneszerző 1828-ban bekövetkezett korai halála előtt nagyjából egy évvel íródott két mű, jellegzetesen ambivalens hangulatában és kifejezésmódjában, egyszerre életigenlőek és rendkívül érzékenyek az emberi lét mulandóságára. Az új kétlemezes kiadást Schubert néhány legkedveltebb dalának zongora trióra írt átiratai teszik teljessé. Halljuk tehát a Trio Moro felvételét.

átiratban szólt Franz Schubert kompozíciója hattyú dalokból a szerenád. Dmitri Sudoplatov átiratában hallottuk is a Trio Moreau felvételén, tehát David Moreau hegedűn játszott, Edgar Moreau gordonkán, Jeremy Moreau pedig zongorán. A testvérek felvétele után egy gyors tájékoztatás. Holnap Szentes Vételkörzetében 9-től 12 óráig teljes leállás lesz karbantartás miatt. A munkálatok ideje alatt csak a szükséges ideig szünetel a műsorsugárzás. Wolfgang Amadeus Mozart 386-os körjegyzékszámú A-dur hangverseny rondójával folytatjuk műsorunkat. Schiff András játszik zongorán, az Salzburgi Mozarteum kamarazenekarának vezetője Vég Sándor.

Schiff András zongorajátékával és a Salzburgi Mozarteum kamarazenekarának előadásában Vég Sándor vezetésével hallottuk Wolfgang Amadeus Mozart 386-os körüljegyzékszámú A-dur hangverseny rondóját. Holnap Jonas Kaufmann, a következő opera részlet előadója Szófiában lép fel, majd szeptemberben Olaszországban, több ízben, 6-án Nápolyban, 9-én a Veronai Arénában és Bukarestben 13-án. Az utóbb említett fellépései Verdi Aidájának jegyében telnek, holnap pedig Puccini Toszkájában énekel. Szonya Jöncseva lesz a partnere, vagy ő lesz partnere a művésznőnek, így lett volna helyes. Charles Gounod Rómeó és Júliájából következik Rómeó áriája a második felvonásból. Jonas Kaufmann énekel tehát a felvételen a Bajor Állami Operaház zenekarát Bertrand de Billy vezényli.

Jonas Kaufmann énekelt, Charles Gounod volt a szerző a Rómeó és Júliából, Rómeó áriáját hallottuk az opera második felvonásából, a Bajor Állami Operaház zenekarát Bertrand de Billy vezényelte. Jan Dizmas Zelenka írt hangszeres zenét, de vokális muzsikát is köszönhetünk neki, léteznek egyházi és világi művei is. Inspirációt merített az 1500-as, 1600-as évek olasz mestereitől, például Palestrinát vagy Frescobaldit említhetem. Az utolsó éveiben pedig nagyon nagy hatással volt rá az olasz opera, körülbelül 15 évvel halála előtt lett divatos Dresdában az olasz opera, úgyhogy így ismerhette meg. Jan Dizmas Zelenka második trió szonátájából szóljon a második tétel, Heinz Holliger és Moritz Burg oboán, Klaus Thunemann fagotton, Klaus Toll bűgőn, Jonathan Rubin lanton játszik, Christian Jacoté pedig csembalón.

Hans Holliger és Maurice Burg oboán, Klaus Thunemann fagotton, Klaus Toll bőgön, Jonathan Rubin lanton és Christian Jacotté csembalón játszott, Jandis Mazzelenka második G-moll alaphangnemű trió szonátájának második tételét hallottuk. Adrien Villaert, az a vén boszorkány madrigája következik.

0: Adrián Villárt volt a szerző, az a Vimboszorkány madrigájának címe, amit a Katalán Királyi Kamara kórussal és az Hesperion együttessel Jordi Savall vezetésével hallottuk. 16 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Rögvest szólítok egy hegedű művészt, előtte azonban egy gyors javítás. Budapest, a Budapest Jazz Clubban lép fel 25-én, tehát holnap a Just for Fun és az együttes tagjai a koncerten. Novotny Tibor, Cselik Gábor, Szalai Gábor, Uher Györfi Bálint, Sárkány Sándor és Jeszenszky György a Szerdai Jazz Mozaik című műsorban, más összeállításban említettük őket. A Szevcsik Zsolt vezette Erdődi Kamarazenekar rendszerint különleges koncerteket ad országszerte. Sokszor keveset hallott, vagy éppen felfedezésre váró mesterek műveit szólaltatják meg különleges helyszíneken. Most szombaton a Nádasdy kastély történelmi falai között lépnek fel. A formáció vezetőjét, Szevcsik Zsoltot kérdezem. Köszöntelek szeretettel.
2: Szervusz, köszönöm én is a lehetőséget.
0: Magyarország rejtett zenei kincsei az összeállítás címe. Mit bányáztatok elő? Kinek a műveit játszátok?
2: Hát ahogy már említetted, az Erdődi Kamarazenekarnak specialitása, hogy különleges műveket mutasson be, és tényleg így lesz ez most is a Nádasladányi Nádasdy kastély udvarán, ugyanis 9 művet fogunk előadni, és mind a 9 olyan darab, amelyet a mai élők körül bizonyosan nem hallott senki, hiszen a 18. század közepéről és a 19. század első feléből válogattam tulajdonképpen 2 helyszínről a győri és az egri főszékesegyházi kottatár kincsei közül válogattam olyan kéziratokból, amelyeket talán az utóbbi időben méltatlanul feledtek el, nem esett senkinek a választás ezekre a darabokra, holott különleges és tulajdonképpen furcsálom is, hogy ezek a darabok kimaradhattak az eddigi előadásokból, hiszen olyan szerzők, olyan a saját korukban híres szerzők darabjairól van szó, amelyek igazán megérdemlik, hogy legalább egyszer, vagy ha lehet, többször is elhangozzanak. Említeném például azokat a világi műveket, ami talán gondolhatná itt a hallgató, hogy egy főszékesegyházi könyvtárban milyen művek lehetnek egyházi műveken kívül. Hát nagyon érdekes, hogy például a győri gyűjteményben nagyon sok szimfónia található, ugyanis hát a 18-19. Században a főpapok világi reprezentációt is folytattak, voltak nekik nyaralókastélyeik, sok zenés alkalom volt, és ezeken ugye természetesen világi zenét is előadtak. Így maradhatott meg Győrben a 18. század második feléről, azt hiszem talán 78 szimfónia, tehát ezek közül igazán érdemes válogatni, és például Anton Zimmermann, aki egy pozsonyi, legalábbis aktív évben Pozsonyban működő szerző volt az 1770-es évek második felében, és a 80-as évek elejéig. Ő neki is Győrben megtalálható egy nagyon érdekes C-dur szimfóniája, ami, ha jól tudom, tényleg soha nem hangzott még el az utóbbi évszázadban, és bár Zimmermann művei közül sokat kiadtak nyomtatásban, ez például még soha nem jelent meg, és forrása is a győrin kívül talán még egy van valahol Ausztriában, tehát mindenképpen érdekesnek ígérkezik, egyébként egy elég nagy hangszerapparátust, trombitákat, timpanit is foglalkoztató darabról van szó, és most örülünk is, hogy a kastély udvarán lesz ez a koncert, mert a kastélyba be se férnénk tulajdonképpen egy ekkora apparátussal. De hát említhetném még Van Hall, Baptist Van Hall nevét, akinek szintén egy áldó szimfóniája elhangzik majd, amiből szintén alig van forrás a győrin kívül, ezen kívül egy cseh szerző, Túma, egy mitányát is előadjuk, ez pedig egy kifejezett ritkaság, mert csak Győrben van egy darab kézirat belőle. Hát ebből most mi készítettünk modern kottát is, úgyhogy én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog hangzani a kastélyudvaron.
0: Énekes közreműködőitek is lesznek.
2: Igen, az említett szimfóniák és a nyitányon kívül 6 kisebb egyházi mű is elhangzik majd. Szeretném is tulajdonképpen egy kicsit demonstrálni ezzel a koncerttel, hogy ezek a művek egyházi művek ugyan, egyházi szövegre, de szinte olyanok, mint egy-egy opera ária, és erre egy konkrét átfedést is fogunk mutatni. Mozartnak egy áriája el fog hangzani egyházi szöveggel, amit egyébként Egerben találtam meg, és ez a Titus kegyelme című operának az egyik tenoráriája, amit más hangnemben basszus szólóra és egyházi szöveggel láttak el Egerben, és ezt is most előadjuk, mint egy példát arra, hogy hogy szüremkedett be annak idején a világi zene a 18. század végén, 19. század elején az egyházi előadói gyakorlatba, és milyen érdekességeket lehet találni tulajdonképpen hazai kottatárak mélyén.
0: Említetted, hogy szabadtéri koncert lesz, ilyenkor mindig meg kell kérdeznem, van esőnap, ugye?
2: Van, igen, ha véletlenül esne az eső, akkor másnap, vasárnap ugyancsak 7:30 kezdettel adjuk elő ezt a műsort. Említsük meg a szólistákat mindenképpen. 4 énekes szólistánk lesz, Ballabás Alice szoprán, Balog Eszter alt, Komáromi Márton tenor és Neubauer Lóránt basszus szólista fog közreműködni. Hallható lesz egyébként basszus ária, tenor ária, basszus tenor duett, és 4 szólistát foglalkoztató kisebb művek is. Lesz 1-2 klarinét szóló, hegedű szóló, mindenféle összeállítás el fog hangzani ebben a műsorban, és én azt hiszem, hogy egy hát nagyon kellemes nyárbúcsúztató, érdekes hangversenynek ígérkezik ez majd.
0: Szevcsik Zsoltnak nagyon szépen köszönöm. Mondanám, hogy teltházas koncertet kívánok, de egy szabadtéri rendezvénynél ez azért elég furcsán hangzik. Az Erdődi Kamarazenekar előadásában halljunk most Gregor József Werner kompozíciót, a Schola Hungarica kórus énekel, Dobszai László a karnagy, ez is egy zenei ritkaság lesz, Gregor József Werner tehát a szerző.

Rátecőli, Gregor József Werner volt a szerző, a Scola Hungarica karnagya Dobszai László volt, az Erdődi Kamara zenekar koncertmestere pedig Szefcsik Zsolt a felvételem. Franz Schubert, az Ördög kastély című alkotásának nyitányával folytatjuk a műsort hosszabb lélegzettel, a bécsi filharmonikusokat Kertész István vezényli.

A bécsi filharmonikusok muzsikusainak előadásában Kertész István vezetésével hallottuk Franz Schubert az Ördög kastély című alkotásának nyitányát. Egy rövid dal következik, Anne Chausson a szerzője a négy dalából, a másodikat, tehát a szerenádot hallgatjuk, Sandrine Pieux és Suzanne Menoff az előadó.

Arsène Rimpieu énekelt, Zamenhof zongorán játszott, En Chanson 4 dalából hallottuk a szerenádot. Joseph Haydn 33. C-dur alaphangnemű szimfóniájának első élénk harsánytétele, a játék előtti utolsó muzsikánk, a Kammerorchester Baselt Giovanni Antonini vezényli.

0: Joseph Haydn 33. C-dur szimfóniájának első tételét hallottuk a Kammerorchester Basel előadásában Giovanni Antonini vezényletével. Egy perc múlva lesz 5:30.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydneum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydneum.com.
3: Szeptember 14-én nagyszabású Rachmaninov estel indul az Unikum bérlet. Olga Kern világhírű zongoraművész és a Danubia zenekar Budapesten. Váltson ön is bérletet, és legyen vendégünk a nyitó hangversenyen egy pohár pezsgőre. Filharmónia.hu.
4: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
5: Minden neves énekesnek volt egy első nagy pillanata. A Zeneakadémia Marton Éva nemzetközi énekversenye sok ilyen pillanatot gyűjt össze. Élő fordulók a Solti teremben augusztus 30-ától, nagyzenekari döntő szeptember 5-én a nagy teremben, gálakoncert másnap az Operaházban. Legyen ott, amikor a jövő opera csillagai megszületnek.
6: Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a délutáni játékához, rögtön mondom is, hogy miért érdemes válaszolniuk. Koncertekre lehet eljutni. Augusztus 27-én, tehát csütörtökön a Fugában 19 órától a 8. Miratone Fesztivál és Akadémia egy koncertje az első lehetőség, egy Mozart-est lesz, Mozart 270 a cím. Adriana Ferreira fuvolán és Sergio Pérez klarinéton játszik, Borbély László pedig zongorán, illetve a V4 vonós négyes muzsikusait hallhatjuk, tehát magyar, szlovák, cseh és lengyel muzsikusok játszanak. Mozart 315-ös körüli jegyzékszámú C-dur andante, a 373-as C-dur rondó és az 581-es A-dur klarinét ütős csendül fel, illetve Azevedo egyik műve magyarországi bemutatóként, tehát az augusztus 27-i Fugában rendezett koncerte. Szeptember 10-én csütörtökön 20 órától a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében a világjáró művészeink estre lehet jegyet nyerni. Második kép Farkas Gábor zongorázik, Statatos Sebestyén és Szabó Gábor hegedül, Bársony Péter Brácsán játszik, Pierluigi Ruggiero pedig kordonkán játszik, bocsánat. Johann Sebastian Bach muzikális a Szobfer című alkotásából szólnak részletek, Richard Strauss művek és egy Reinberg zongoraötös, a C-dur zongoraötös a műsorom. És van egy tárgyereményünk is, ami a folyóirat, az új művészet egyik száma a tartalomból. Kifordított avantgárd, újraértelmezett klasszikusok, életérzések és a megmaradás lenyomatai. Kérem szépen, hogy jelöljék majd, hogy a Miratone Fesztivál koncertjére, a világjáró művészeink sorozat következőire, vagy az új művészet számára pályáznak. A 0630303160 az SMS szám, és a muzsikáló délután kukacradio.hu az e-mail cím. Wolfgang Amadeus Mozart 526-os köhöl jegyzékszámú A-dur szonátáját 1787-ben fejezte be ezen a napon. Magas a köhöl jegyzékszám. Az utolsó hegedű zongora szonátája ez Mozartnak. Ezt köhöl jegyzékében Mozart egy operája követi. Nem is akármelyik, hanem aminek a címét várom megfejtésként, amíg szól az Ádur szonáta a harmadik tétele. A keresett színpadi művet az operák operájaként emlegetik, Prágában volt a bemutatója. Tehát most szonáta tétel szól, de a köhjegyzékből ismert soron következő opera címe a helyes válasz. Kérem szépen még egyszer, hogy jelöljék majd, hogy melyik koncert érdekli önöket. Egyetlen szereplő, egy címszereplő nevét várom majd megfejtésként.

Wolfgang Amadeus Mozart 526-os köhlyedzék számú A-dur szonátájának harmadik tételét hallottuk Arthur Crémieux és Walter Killeen előadásában. A kisé ízene az 525-ös, a hegedűs zongora szonáta az 526-os és az 527-es köhlyedzék szám pedig a Don Giovanni-é. Azt mondtam, hogy címszereplő nevét várom, nem összesítettem pontosan, de itt szóba jöhetett például az Idomeneo, a Lucio Silla, a Zaide és az operák operájaként emlegetett a Don Giovanni. Sok helyes megfejtés érkezett örömömre. Komlósi Júlia, Megyer Balázs és Gál Balázs a nyertesünk. Gratulálok nekik és mindazoknak, akik helyesen a Don Giovannit küldték el. Johann Sebastian Bach 1053-as BWV számú E-dur zongora versenyéből szóljon két tétel, Beatrice Rana zongora művész előadásában, illetve az Amsterdam Sinfonietta muzsikusainak előadásában, Candida Thompson a felvétel karmestere.

Johann Sebastian Bach 1053-as Esztur-zongora versenyének második és harmadik tételét hallottuk Beatrice Rana szólójával, illetve az Amsterdam Szimfonietta muzsikusaival. Az óra végén Weiner Leó első vonós négyesének negyedik tétele forog az Auer vonós négyessel.

0: Weiner Leo első vonós négyesének negyedik tételét az Auer vonós négyessel hallottuk. Egy gyors közlekedési hír, a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök tere után a buszsávban baleset történt. Egyéb hírek, Rögvest, 17 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra nevében és a mikrofonnál Balogh Zoltán. Gerinc sérüléssel a Honvéd kórházban ápolják a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótáját, sérülése nem életveszélyes. Új irányt jelölt ki a magyar diplomáciának Magyar Péter a misszió vezetői értekezleten. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, holnap záporokra, zivatarokra lehet számítani. Gerinc sérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet az orvosok a tervek szerint holnap műtik meg a budapesti Honvéd kórházban. A férfi állapota továbbra is stabil, jól van. A repülőgép vezetőjét a Honvédelmi Minisztérium államtitkára meglátogatta a kórházban. Kürtös László ezután a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Hozzátette, a diplomaták munkáját az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Már kézbesítik a postások az iskola kezdési támogatás első részletét. Az 50 ezer forintos utalványt azoknak viszik ki személyesen, akik a családi pótlékot is postai úton kapják készhez. Amennyiben az első kézbesítés nem jár sikerrel, értesítőt hagynak, amellyel a megjelölt letéti postán át lehet venni a küldeményt. Azoknak, akik bankszámlára kapják a családi pótlékot, a megadott számlaszámra szintén ma utalják a pénzt. A második, újabb 50 ezer forintos részletet novemberben a gyermek iskoláztatására fordítható utalvány formájában kapják meg a családok. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket. Az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és két musicalt is rendeznek. A hétvégi történelmi bemutatón több mint 500 résztvevővel játsszák újra az 1526-os csatát korhű viseletben és fegyverekkel. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóságok azt kérik, senki se fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A munkát a tervezetnél egy héttel korábban kezdték el, hogy az iskola kezdés után már kisebb legyen a fennakadás. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap napközben 28-33 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is Fellegi Lénárd a mikrofonnál, köszöntöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat is. Piotr Csajkovszki 6. szimfóniájának, amit patetikusként is emlegetünk, második tételével indítjuk az utolsó órát. Seiji Ozawa vezényli a Bostoni Szimfonikus Zenekart.

Piotr Csajkovszki 6. szimfóniájának második tételét hallottuk, a Seiji Ozawa vezette Bostoni Szimfonikus Zenekarra. Egy operából következik részlet, Georg Friedrich Händel Ariana Krétán című operájából szól ária. 1734-ben mutatták be ezt az operát a King's Theaterben, aztán a Covent Gardenben még ugyanabban az évben. Utána hosszú ideig nem lehetett hallani, de az 1960-as évek óta előveszik újra és újra. 2014-ben például a londoni Händel Fesztiválon és a 2018-as Händel Fesztiválon is színpadra állították. Tehát ária következik az Ariana Krétán című operából Filip Jaruzelski előadásában a Légkoncert d'Estrée-t Emmanuel Haim vezényli.

Ja, Filip Jaruzelski hangját hallottuk, a Le Concert d'Astrée-t Emmanuel M. vezényelte. Picit ugrunk az időben, zenei léptékben, nem is olyan sokat. Említettem, hogy 1734-ben volt az imént hallott operának a bemutatója. 1796-ban jelent meg Beethoven, Haydnnek ajánlott a folytatásban hallható szonátája. Opus 2 numero 1, az alaphangnem F-moll, és a második tételét, tehát a lassú tételét, az adagioját halljuk a műnek Kocsis Zoltán előadásában.

Beethoven F. Mol szonátájának második tételét hallottuk Kocsis Zoltán előadásában. Kodály Zoltán Hári Jánosából következzék. Ismert részlet az Intermezzo, a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Ferencsik János vezényli.

0: A Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Ferencsik János vezényelte, talán mondanom sem kell, hogy Kodály Zoltán Hári Jánosából az intermezzót hallottuk. 2 perc múlva lesz 6:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Közlekedéssel kapcsolatban az az információ érkezett az Útinformtól, hogy az M0-as autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 30-as kilométernél a belső sávot lezárták. A torlódás 2-3 kilométeres és hatással van az M5-ös autópálya felől érkezőkre is. Egyéb balesetről hál' Istennek nem kaptunk jelentést, még gyorsan a BKK híreit is megnézem, nincs. Folytassuk Wolfgang Amadeus Mozart címol miséjének Gloria és Laudamus Te tételével a műsorunkat. A szólót majd Lindausson énekli, a Londoni Régi Zene Akadémia zenekarát, a Winchesteri Katedrális énekkarát és a Winchester College Choirs-t Christopher Hagwood vezényli.

Lynn Dawson hangját hallottuk az iménti tételben. Wolfgang Amadeus Mozart c-moll miséjéből szólt két tétel, a Gloria és a Laudamus Te, a londoni Régi Zene Akadémia zenekarát és a Winchesteri Katedrális énekkarát is Christopher Hagwood vezényelte. Sergei Rachmaninov d-moll szvittjéből következzen az utolsó tétel, ez egy meglehetősen gyors tétel lesz, Denis Matsuyev játszik.

Szergej Rachmaninov D-moll szvittjének fináléja Denis Matvijev előadásában hallgattuk meg. Luigi Cherubini Médeia című operájából következzék részlet. A címszerep szopránra íródott, Maria Callas nem csak, hogy sok változatban lépett színpadra, de tulajdonképpen az ismertségét neki köszönhette a bemutató után, ugyanis majd, hogy nem feledésbe merült, de mit fecsegek énekesről, mikor instrumentális részlet következik. Adjuk le a kabátokat, nyíljon a függöny, a római Santa Cecilia Akadémia zenekarát Lamberto Gardelli vezényli.

Luigi Cherubini Méde című operájának nyitányát hallottuk, a Lamberto Gardelli vezette Római Szent Cecília Akadémia zenekarának előadásában. Szerzői intenció szerint egy mérsékelt tempójú és egy harsánytétel következik. Arcangelo Corelli opusz 5-ös numero 4-es F-dur szonátájából a harmadik és a negyedik tételt halljuk. Frederic de Rose és Natalie Hautmann blokkflőtén, Ellen de Rieke fagotton játszik a La Pastorella felvételén.

Arcangelo Corelli F-dur szonátájának harmadik és negyedik tételét hallottuk. Frederic de Rose és Natalie Hotman blokkflőtén, Alain de Riquere fagotton játszott a La Pastorella felvételén. Az utolsó zeneművünk Félix Mendelssohn Bartholdy D-moll hegedű versenyének finália. Alexander Szitkovetszki játssza a szólót az új európai vonós zenekar élén Dmitri Szitkovetszki.

0: Félix Mendelssohn Bartholdy d-moll hegedű versenyének fináléját hallottuk Alexander Szitkovecki szólójával, Dmitri Szitkovecki vezényelte az új európai vonószenekart. Köszönöm szépen a kitüntető figyelmüket, munkatársaim Bozai László és Csik Gabriella nevében is Fellegi Lénárd volt a műsorvezető. Kívánok további szép napot, jó zenehallgatást és minden jót, viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Ma este a Szegedi Szimfonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Az 1978-as zeneakadémiai esten Weber és Mozart műveinek előadása mellett Huszár Lajos öt monológia is felcsendült a most születésnapját ünneplő Farkas Éva énekes és a Szegedi Zenebarátok kórusának közreműködésével. A karmester Pál Tamás volt. Archív felvétel ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A jazz koncertek adásában a Juhász Attila Kvartett játszik. A klasszikus hangzású formáció visszatérő fellépője az esztergomi sárkány szelídítő jazz napoknak. Tavaly augusztusban a 8. alkalommal megrendezett fesztivál nyitónapján örvendeztették meg a jazz zene kedvelőit. Jazz koncertek. A Juhász Attila Kvartett. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
3: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Otmár Dávid és a hangmérnök Szabó Péter nevében is, én Bolna Milán vagyok. Mai összeállításunkban Takács Nagy Gábor hegedülés vezényel. Először hallgassuk Mozart Bastien és Bastien nyitányát, majd ezt követi Mozarttól a Thamos Egyiptom királya közjátéka. A Manchester Camerata játszik. Előbbi műfelvétele 2023. októberében, utóbbié 2024. májusában készült Manchesterben, a Stoller Hallban.

Mozart Bastien és Bastien nyitányát, majd Thamos Egyiptom királya közjátékát hallottuk. Előadta a Manchester Camerata, vezényelt Takács Nagy Gábor. Most hallgassuk Haydn D-moll befejezetlen vonós négyesét, opusz 103. Előadja a Takács vonós négyes, tagjai Takács Nagy Gábor és Ranc Károly, hegedű, Ormai Gábor, brácsa, Fejér András, cselló.

Haydn opusz 103-as D-moll befejezetlen vonós négyesét hallottuk. Előadta a Takács Kvartett tagjai, Takács Nagy Gábor és Ranc Károly hegedű, Ormai Gábor brácsa, Fehér András cselló. Következik Beethoven első C-dur szimfóniája, opusz 21. Előadja a Verbier Fesztivál kamarazenekara, vezényel Takács Nagy Gábor. A felvétel Verbierben készült 2009. augusztusában.

Beethoven első C-dur szimfóniáját hallottuk, opusz 21. A Verbier Fesztivál kamarazenekarát Takács Nagy Gábor vezényelte. Összeállításunkat Liszt Ferenc 9. magyar rapszódiájával folytatjuk. Előadja a Takács zongorás trió. Tagjai Várjon Dénes, zongora, Takács Nagy Gábor, hegedű, Szabó Péter, cselló. A felvétel a Hungaroton stúdiójában készült 1998. szeptemberében.

Liszt Ferenc 9. magyar rapszódiáját hallottuk, a Pesti Karnevált. Előadta a Takács zongorás trió. Tagjai: Várjon Dénes, zongora, Takács Nagy Gábor, hegedű, Szabó Péter, gordonka. Összeállításunk végén hallgassuk Farkas Ferenc Mátrai Táncok című művét. A MÁV szimfonikus zenekart Takács Nagy Gábor vezényli. A felvétel a Magyar Rádióban készült 2017. áprilisában.

0: Farkas Ferenc Mátrai Táncok című művét játszotta a MÁV szimfonikus zenekar. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Takács Nagy Gábor hegedült és vezényelt. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Évfordulók.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 100 éve 1926. március 26-án az erdélyi Válaszút faluban született Kallós Zoltán, a Nemzet Művészet címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas erdélyi magyar néprajzkutató népzenegyűjtő emlékét idézzük egy 2001-ben készült rádiófelvétel részleteivel. Az első gondolatokban Kallós Zoltán arról beszél, hogy életpályája már gyermekkorában eldöntetett.
3: Egy olyan világba születtem bele, akarva nem akarva mindent magamba szívtam még gyermekkoromba. Egy másik tényező pedig, hogy a református kollégiumban, ahol én kisgimnázista voltam, ott nagy divatja volt a falujárásnak. Utána pedig úgy az ember, ha belekóstol, minél többet szeretne ebből a világból megismerni. Ráálltam a könyvekre, csángó vonatkozású könyvek, néprajzi vonatkozású könyvek. Elkezdtem otthon szülőfalumba, aztán tágult a szemem a környező falvakra, majd más tájegységekre is. Hát tulajdonképpen négy gyűjtőterületem van nekem, a moldvai csángok, a gyímesvölgyi csángok, az északmezőségi magyar lakosságú falvak és a kalotaszegi nádasmenti rész. Én már a katonaságot is Moldvába végeztem, ott volt első alkalom találkozni élő csángokkal. Olyan szerencsés helyzetbe kerültem, a hadtestnél szolgáltam, és a katonakönyveknek a látomozása 4-5 évenként történt a terepen. Kifogtam egy olyan időszakot, hogy egy hónapot töltöttem a járási székhelyeken. Román megyébe voltam, Román városába katona, ez az északi csángoknak a székhelye, úgyhogy volt alkalom találkozni emberekkel. A nagy lökés tulajdonképpen Domokos Pál Péternek a Moldvai Magyarság című kötete adta. Mint kisgimnázista végigrágtam magam, és az annyira felcsigázta az érdeklődésemet, hogy már akkor elhatároztam, hogy én egyszer eljutok ezekhez az emberekhez.
2: Kallós Zoltán Csík megyében is gyűjtött, ahogyan járt arra Bartók Béla is. Hallgassuk most a három Csík megyei népdalt, Balog József zongorázik.

Én református kollégista voltam 11 éves koromtól kezdve, mert akkor úgy volt, hogy negyedik osztály után következett az első gimnázium. És a református kollégiumokban nagy népszerűsége volt a falujárásnak. És egy kiváló felügyelő tanárom volt, Nagy Géza személyében, aki ez irányba terelte az érdeklődésemet. Ehhez hozzájárult még az is, hogy én mezőségi lévén az egy fehér folt volt népzenei szempontból, meg néprajzi szempontból, szórvány terület, és úgy volt elkönyvelve, hogy ott már semmi nincsen. Szóval néprajzi vonatkozásban. És bármikor is, órán vagy más alkalommal, ha magyar népvészetről esett szó, akár szellemi, akár tárgyi vonatkozásba, soha sem jöhetett számításba mezőség. Bármelyik más magyar tehetség, akár magyarországi, akár erdélyi, de a mezőséget még csak nem is említették, és ez valahogy bántotta az önérzetemet. Szülőfalum pont a mezőség peremén helyezkedik el, de anyám épp mezőségi fekete laki Pusztakamarástól nem messze szülőfalujának a szomszédságába. Egyszer ott járt egy debreceni regős csoport, cserkész csoport a 40-es években, és a díszterembe, Kolozsvár Református Kollégium dísztermébe ők tartottak egy kis előadást, népdalokat énekeltek, mondokákat, mesét mondtak, és a végén arra kérték a társaságot, minket, hogy mi is valamit énekelnénk. Elég jó hangú gyermek voltam, rám esett a választás tanárom részéről. Én azt hittem, hogy amit én tudok, mindenki tudja, és kiderült, hogy nem. És akkor azt a feladatot kaptam, mert akkor ötödikes gimnázista voltam, 15 éves, és akkor azt a feladatot kaptam, hogy írjam össze mindazt, amit a faluba énekelnek. Hát nem volt nehéz, mert ottani szokás szerint minden gyereknek ebben a korban már volt egy kis füzete, mivel beleírta a kedves dalait, mondokákat, húsvéti köszöntőt, karácsonyi köszöntőt, emlékverseket, meg egyebeket, lakodalmi rigmusokat. Úgyhogy elővettük ezeket a füzeteket, és végigkérdeztem a fiatalokat, meg az idősebbeket is, mert ezeket meg szokták őrizni. Rokoni körbe kezdtem el az egészet, baráti körbe. Akkor volt az Ifjúsági Keresztény Egyesületnek egy lapja, az Ifjú Erdély református teológián készítették ezt, és ott hirdettek egy népdalpályázatot. A tanárom ösztönzésére beadtam a Válaszúti népdalgyűjtést, a szülőfalum. Első díjat nyertem akkor. Hát akkor sok pénz volt, 10 forintot kaptam, vagy pengőt, mert akkor pengő volt. Abból vettem 8 forint valamennyire egy aranyhegyű töltött tollat, ez is nagy dolog volt, és egy füzetet, amiben beírogattam a dalokat rajzokkal ellátva, úgyhogy így kezdődött az egész.

0: Akkor ugye az ember minél jobban belemerül, annál többet szeretne felmarkolni. Na most én bent lakó révén volt egy ifjúsági könyvtára a kollégiumnak, és én azon keresztül rágtam magam, elkezdve csillagászattól minden nyelvészetig, ami a kezembe került. Így került a kezembe akkor Domokos Pál Péternek a Moldvai Magyarsága. Ez annyira felcsigázta az érdeklődésemet, hogy én már akkor elhatároztam, hogy ide egyszer nekem el kell menni. El is mentem aztán. Tanítóképzőt végeztem Kolozsváron, és akkor mi jelentkeztünk 16-on önként, hogy Moldvába helyezzenek, de nem engedték a moldvai csángokhoz, hanem kineveztek Kolozsvár mellé egy nádasmenti faluba, Magyar Vistára, ez egy kalotaszegi falu, igen gazdag hagyományokkal rendelkező falu, ez mai napig is. Ott 4 évig voltam, onnan mentem katonának, oda mentem vissza, és onnan mentem egyetemre. Az én szülőfalum kétharmada a lakosságnak román, magyar és cigány. Én mind a 3 nyelvet még gyermekkoromban megtanultam, és természetesen gyűjtöttem cigány és román anyagot is. Cigány anyagot publikáltam is, választotti karácsonyi énekeket a néprajzi közleményekbe. Gyűjtöttem az én folklór tanárommal, voltunk Bihar megyébe, Bartoknak a nyomába. Meg is találtuk azt a bizonyos Busica nevezetű tanárt, rajztanárt még élt az 50-es években, akivel Bartok együtt gyűjtött, de teljesen mellőzték az öreget emiatt, hogy Bartokkal kapcsolatai voltak.
1: Továbbra is haladjunk Bartok nyomában a zenével is. A Román Kolinda dallamok első sorozatának részletét Ránki Dezső játssza.

Én dalamot nem tudtam jegyezni annak idején, megtanultam, szöveget lejegyeztem, és miután az akadémiára bekerültem, akkor megtanultam a dalamot lejegyezni, táncgyűjtéssel nem foglalkoztam, azután kezdtem foglalkozni, hogy megismerkedtem Martin Györggyel, akit tánctudományi körökben úgy lehet említeni, mint Bartokot vagy Kodályt népzenei körökbe. Ha valahol a világon néptáncról esik szó, akkor őt mindenhol ismerik. Fiatalon meghalt, a nagy szintézisekre már nem kerülhetett sor.

0: Mai műsorunkban a 100 éve született Kallós Zoltán néprajzkutató népdalgyűjtő emlékeit idézzük egy 2001-ben készült rádiófelvétel részleteivel. A folytatásban a Bartók és Kodály nyomán tett utak új felfedezéseiről, a kutatások pontosításáról mesél.
1: Érdekes dolog, mert annak idején Bartókék megállapították a 900-as években már, hogy a régi magyar népzenei stílus eltűnőben van. És bebizonyosodott, hogy nem. És főleg Erdélyben tényleg vannak és voltak olyan zárt helyek, ahol még ragyogóan élt és pompázott a régi népzenei stílus, fiatal lányoktól olyan dolgokat lehetett gyűjteni, amit Bartókék már rég a 90-es években csak öregektől tudtak lejegyezni itt Magyarországon. Még most is lehet gyűjteni, még Budapesten is lehet gyűjteni szerintem. Hogy nem mondjak egyebet, a táncház mozgalom, ami már 30 évét meghaladta, beindult egy olyan folyamat, hogy anyanyelvi szinten tanulnak meg táncolni a magyar fiatalok. Tulajdonképpen mindenkinek van egy anyanyelve, kell legyen egy zenei anyanyelve, nekünk magyaroknak csak magyar lehet, románnak csak román, és ez szorosan kapcsolódik egy magyar mozgáskultúra, ami elválaszthatatlan a zenétől. Ez a folyamat itt Magyarországon beindult, senki nem szervezte, eleget támadták, tulajdonképpen ez volt az ellenzéki fiatalság a múlt rendszer idején, és a magyar táncház mozgalom átlépte Magyarország határait, átlépte Európa határait is, és szerte a világon most magyar módszer szerint tanulnak anyanyelvi szinten táncolni a japánoktól elkezdve, ugyanis a japánoknak nincsenek társadalmi táncaik, csak kultikus táncaik. Ide jönnek táncot tanítani, innek mennek ki oktatók, mindenfelé, Ausztráliától elkezdve Amerikáig. Én magam is szülőfalumban minden évben rendezek egy táncháztábort, nemzetközi táncháztábort, és rengeteg külföldi jön. 3-4-500 fiatal szokott ott lenni, népzenét és néptáncot oktatunk, helyi táncokat, románt és magyart is.
0: Hallgassuk meg Bartók Béla Román Kolinda Dallamok című művéből az első sorozat második részét, Ránki Dezső zongorázik.

0: Az eddigiekből úgy tűnik, mintha Kallós Zoltán néprajzkutató minden nehézség nélkül, vagy csak kevés nehézség árán indulhatott volna kutató útjaira. Most egy kissé árnyalja ezt a képet.
1: Nemzeti kincseknek, nemzeti javaknak voltak minősítve ezek a dolgok, ezek a szellemi és tárgyi hagyományok, és nem volt szabad akárkinek ezzel foglalkozni. Külön engedély kellett rá, tartományi vagy magasabb szintű írás, ki kellett érdemelni. Szerencsém volt Domokos Gézával, a Kritérium könyvkiadó főnökével, mert szerződésem volt velük kiadványokra, és ezt nekem állandóan meghosszabbította.

akkor még jobbat választottam volna a Bákot, mert ott még nagyobb tömegben élnek a csángok. De most olyan szerencsém volt, hogy pont a hadtesthez kerültem, és ott törzskönyvekkel dolgoztunk, és kifogtam egy olyan periódust, ugyanis 4 évenként látomozták a katonakönyveket, hogy terepen voltunk egy hónapot a járási székhelyeken, és volt alkalmam találkozni ottani csángokkal. Szomorú, hogy az északi csángok nagy része már nem beszéli anyanyelvét, de olyan faluba is jártam, ahol járási helyen Mersze falván, Mircsésten, ahol Vasile Alexandrinak, híres román költőnek a szülőfaluja. Csángok és románok élnek együtt, a legöregebbek se tudnak már magyarul, de azért külön viseletük, külön táncaik voltak, és nem házasodtak össze a románokkal, az ortodoxokkal. Habár nem tudtak magyarul, ha megkérdezted, az milyen templom, akkor azt mondták, Biserica Ungur, az a magyar templom.

0: Tulajdonképpen ők elvesztették a kapcsolatot a magyar tömegekkel, és megállott a nyelvfejlődése minden szempontból, nem csak a fel, hanem az életvitel is. Középkori dolgokat őriztek meg, például az étkezésbe is kétszer étkeznek egy nap, még most is. Reggeli ebéd és délebéd délután, úgy 10 órakor és délután 4 óra körül lesznek kétszer egy nap, semmi egyéb. Az öltözködésbe is, meg a ruházkodásba, az ágyneműbe például ilyen értelemben vett ágyak, meg ilyesmi, ott nem is volt butorzat, patka vagy pad beverve a karóházba, lepadolva. Hát most azért sokat fejlődött is az élet, de én még olyan házban is jártam, hogy még lámpa se volt, hanem szabad tüzelő. Sarokban volt a kémény, szabad tüzelő, tüszelyes kemence, hátul alvóhelyjel, patka rajta, sárból kialakultva, vályokból vagy kő. Vagy fából, azon aludtak, vagy padon aludtak, nem is ágynak hívták. Asztal, gyalogasztal, alacsony asztalok voltak, közös tálból lettek.
1: A gyűjtőutak nem csak folytatódtak a zeneakadémiai tanulmányokkal, de egészen új formában valósultak meg, különleges élményeket adva a kutatónak. Erről mesél most Kallós Zoltán.
0: 50-ben, akkor voltam 1 éves, az én folklór tanárommal többek között egy egész hónapot töltöttünk Moldvába, ketten fonográffal gyűjtöttünk abban az időben, és utána pedig minden évben voltunk kiszálláson, a Magyar Népzenekutató Csoport volt, folklórkör az akadémián, olyan is volt, hogy 18-an voltunk téli vakációban, Bákóba voltunk elszállásolva a tanítóképzőbe, éjjel bementünk oda aludni, este reggel kimentünk terepre, és a falvakon gyűjtöttünk kettes-hármas csoportokba. Hát a szabófalviakat volt nehezebb érteni, mert az a legrégiesebb. Amikor legelőbbször voltam ott, azt kérdezte tőlem az egyik leány egyszer, hogy mit ult a Ulthon. Nem értem. Szüküdülti Ulthon. Nem értem. Akkor románul meg kellett kérdezzem, mit ult a mióta ult volt hon otthon. Szüküdülti sok idő óta Ulthon. Megkérdezte, hogy vajon nípje. Vajon nípje felesége. Vagy például azt mondja a férjének is, hogy feleségem. Fele-fele. Ez a régies.
1: A korszak igazságtalan törvényei, a kuláküldözés, Kallós Zoltán családját is elérték. Megtorlásként a zeneakadémista néprajzkutatót kizárták az intézményből.
0: Társadalmi származásomnál fogva egyszer kizártak, akkor visszavettek, mivel Vistán, ahol én tanítottam, onnan volt egy parasztasszony, aki képviselő volt, és prezidiumi tag Nyilas Ilona, ő ismerte édesapámat, apám máskülönben a illegalitásban kommunista volt, nekik volt kapcsolatuk, visszavettek, aztán végül mégis kizártak. Cséplőgépünk volt ezért.

tanítottam egy darabig, akkor elkerültem Gyimesre, ott egy faipari vállalatnál dolgoztam, és olyan helyzetbe kerültem, hogy terepen kellett kint az erdőn dolgozni, és egy olyan közvetlen főnököm volt, hogy elengedett egy-egy hétre, bementem Moldvába, nem tudták, hogy hol vagyok a központba. Messze volt a központ, csak gyalog lehetett megközelíteni a Havasba. De persze magnum nem volt, és Borsai Ilona egy alkalommal ment Bulgáriába egy folklor kongresszusra. Én nem is ismertem Ilonát addig. Az akadémián dolgozott a népzenekutató csoportnál. Nekem hírül adták, én felszálltam a vonatra, Brassóba, nemzetközi vonatra, hálókocsival mentő, hozott egy magnót magával, egy butobát, ami körülbelül 15-20 kilós volt, és felhúzós szerkezetű, az elektronikus rész pedig elemekkel működött. Felszálltam a vonatra, idatta nekem, Szinaján leszálltam, visszajöttem, és egy hétig nálam volt a magnó, persze a lejegyzések megvoltam, és körülbelül 800 dallamot vettem fel akkor egy hét alatt, és akkor Ilona jött Gyimesre, és odaadtam neki a magnót, és ez volt az első felvételek, amit rögzítettem, mint a saját gyűjtésemet. Aztán annak idején kimoltam egy alkalommal, és Kodály megajándékozott egy kis magnóval, lőve optával, amivel aztán csodálatos felvételeket készítettem, főleg hangszeres felvételeket. Ő azt mondta, hogy teljes folyamatokat vegyünk fel, és Martin György is táncrendeket. Így kezdődött el aztán nekem a kapcsolatom Martin Györgyel, tánckutatással kapcsolatosan. Én nem foglalkoztam, de aztán az unszolására leírtam, hogy Tánchagyományok egy mezőségi faluba, amit közösen megjelentettünk a tánctudományi közleményekbe, utána jött a Gyimesi Tánchagyományok. Egy ilyen gyűjtés nem lehet öncélú. És akkor kiküldtem, vagy 15 dallamot postán a Tudományos Akadémiára. Meg is írtam, nem tudom, kinek kezébe kerül, ilyen dolgok vannak birtokomban, szívesen rendelkezésükre becsátom. Erre Vargyas Lajos válaszolt nekem, hogy sajnos fizetni nem tudnak, de könyveket tudnak küldeni. És akkor kezdtem kiküldeni az anyagot postán. Tehát ez nem volt biztos dolog. És akkor egy alkalommal kijöttem egy ilyen kiránduló csoporttal, három napra, két napra jobban mondva, felmentem az akadémiára, akkor találkoztam Kodállyal először. Hoztam egy néhány felvételt, és megajándékoztak ezzel a magnóval, ezzel aztán megkezdődött a dallamoknak a rögzítése. Ő nem ismerte ezt a területet, nekik csak megjegyzésük volt ilyen, hogy a régi magyar verbunkos zenét a mezőségi románoknál kell keresni, ugyanis van egy tanulmánya neki, összehasonlító tanulmány, a magyar népzene és a szomszéd népek zenéje, és ebbe kimutatta, hogy a mezőségi románságnál nagy hatása van a székely népzene, hát nem a székely, hanem a magyar. Ugyanis a magyar népzene annyira egységes, hogy ami megvan Dunántól, megvan Moldvába, nincsenek se történelmi, se földrajzi határok, sem szellemi, sem tárgyi vonatkozásban a magyar kultúrában.

0: Az én gyűjtésem az mind a Magyar Tudományos Akadémia adattárában van letéve. Pontosan nem is tudnám megmondani mennyi, hogy olyan 400 körüli magnó és kazetta tekercs.
1: Nem akarok dicsekedni, de olyan emberektől gyűjtöttem, akik az 1860, 70-es, 80-es években születtek, 900-as évek elején, hol vannak most azok? Ezt kéne nekünk gyakorolni és terjeszteni, és kötelességünk ezeket a hagyományokat éltetni és továbbadni a következő nemzedéknek.

0: Mai műsorunkban a 100 éve született Kallós Zoltán, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas néprajzkutató népdalgyűjtő emlékeit idéztük egy 2001-ben készült rádiófelvétel részleteivel. Kallós Zoltán gondolatai mellett Bartók műveit hallgattuk, valamint Kallós Zoltán gyűjtéseinek részleteit. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: A 2026. február 16-ai műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Várhatóan holnap műtik a kigyulladt Gripen pilótáját. 50%-os vámot vezet be Washington egyes Kanadából származó termékekre. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, holnap záporokra, zivatarokra számíthatunk. Jó estét kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Gerincsérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet az orvosok a tervek szerint holnap műtik meg a budapesti Honvéd kórházban. A férfi állapota továbbra is stabil, jól van. A repülőgép vezetőjét a Honvédelmi Minisztérium államtitkára meglátogatta a kórházban. Kürtös László ezután a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Hozzátette, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csaknem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A többi között hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával fordultak a Nemzeti Nyomozó Irodához. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Tranzitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt is. A Kommentár Alapítvány visszautasította a vádakat, amelyek a szervezet szerint minden jogi és ténybeli alapot nélkülöznek. 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Az amerikai elnök közölte, hogy az intézkedés január 1-én lép életbe. Donald Trump szerint az Egyesült Államok évi 60 milliárd dolláros kereskedelmi deficitje Kanadával szemben fenntarthatatlan. Doug Ford, Ontario miniszterelnöke pedig az Egyesült Államokba irányuló áramszállítás leállítását és fontos ásványi nyersanyagok visszatartását is kilátásba helyezte. Egy nemzet számára fontos múltjának és értékeinek ismerete, valamint az, hogy képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni, mondta a köztársasági elnök Miskolcon a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus megnyitóján. Baka András hangsúlyozta, a gyors politikai, társadalmi és kulturális változások idején felértékelődik a nemzeti önismeret. Kiállításokkal, koncertekkel és történelmi bemutatóval emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét tartanak, és két musicalt is rendeznek. Hétvégén több mint 500 résztvevővel játsszák újra az 1526-os csatát. Végül az időjárásról. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani, a szelet erős lökések kísérhetik, késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Szegedi Szimfonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Pál Tamás. Közreműködik Török János klarinét, Farkas Éva alt, Gregor József basszus, valamint a Szegedi Zenebarátok kórusa, karigazgató Vaszi Viktor. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1978. május 25-én készült. Huszár Lajos, öt monológ Parancs János verseire. Farkas Éva énekel, közreműködik a Szegedi Zenebarátok kórusa.

Elhangzott Huszár Lajos Öt monológ Parancs János verseire. Farkas Éva énekelt, közreműködött a Szegedi Zenebarátok kórusa, karigazgató Vaszi Viktor. Most hallgassák meg Karl Maria von Weber F-moll klarinét versenyét, opusz 73. A szólista Török János. A Szegedi Szimfonikus Zenekart Pál Tamás vezényli.

Weber F-moll klarinét versenyét hallották Török János szólójával. A Szegedi Szimfonikus Zenekart Pál Tamás vezényelte.

Wolfgang Amadeus Mozart, Manfredi Lasso Ophelia hangverseny áriája következik, köhögjegyzékszáma 513-as. Gregor József énekel.

Si spezza il cor.

Mozart 513-as köhögjegyzékszámú Manfredi Lascio Fia hangverseny áriáját hallották Gregor József előadásában. Kedves hallgatóink, a Szegedi Szimfonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Pál Tamás. 1978-ban készült a felvétel. Befejezésül Mozart 504-es köhögjegyzékszámú D-dur prágai szimfóniája csendül föl.

0: Wolfgang Amadeus Mozart D-dur szimfóniáját hallották, köhögjegyzékszáma 504-es. A Szegedi Szimfonikus Zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Pál Tamás. Közreműködött Török János klarinét, Farkas Éva alt, Gregor József basszus, valamint a Szegedi Zenebarátok kórusa, karigazgató Vaszi Viktor. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1978. május 25-én készült. A zenei rendező Erkel Tibor, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában Gere Benzita, Catch the Feeling című albumát mutatjuk be. Az énekesnő és csapatának magyar és angol nyelvű dalai fergetegesen sokszínű zenei világba invitálnak minket. R&B, jazz, blues, rock, pop és neo-soul elemek keverednek benne. Gere Benzita felvétele az Éjszakai Jazz Clubban, kedden 23 órakor, a Bartók Rádióban. Szerda kora délután Christoph és Julian Pregardian énekel. A német apa-fia lírai tenorduót világszerte ünneplik. Generációk közötti művészeti együttműködésük egyedülálló. Most népdalokat, Schubert és Brahms vers megzenésítéseket adnak elő. Dalhangverseny. Szerdán 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban az Arkádia vonós négyes hangversenyét közvetítjük Johannes Brahms műveiből. A vonós négyes tagjai Török Anna és Röszván Dimitró hegedő, Traján Boálő mélyhegedő, Török Zsolt Gordonka. A felvétel a bukaresti Római Athénéumban készült 2026. április 21-én. Elsőként a C-moll vonós négyes hangzik föl.

Johannes Brahms C-moll vonós négyesét hallották. Az Arkádia vonós négyes most Brahms A-moll vonós négyesét szólaltatja meg.

0: Brahms Ámol vonós négyesét hallották. Kedves hallgatóink, az Árkádia vonós négyes hangversenyét közvetítettük Johannes Brahms műveiből. A vonós négyes tagjai Török Anna és Röszván Dimitró hegedű, Traian Boalő méhegedű, Török Zsolt gordonka. A felvétel Bukarestben a Római Athénéumban készült 2026. április 21-én. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Századik születésnapja alkalmából több műsorban is szeretettel emlékezünk Kró György zenetörténész zenekritikusra.
2: A rádió egy ország kulturális nevelésében, az emberek moráljának, ízlésének és az emberek hangulatának, az emberi teljességnek a lehetővé tételében egy nélkülözhetetlen szerv.
1: Muzsikus legendák, kedden 18 órakor, muzsikáló délután szerdán 15 óra 6 perckor, és új zenei újság csütörtökön 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában az idei Marton Éva nemzetközi énekversenyről lesz szó.
3: Ezt a versenyt annak idején a dr. Bata Andrással terveztük. Nekem nagyon fontos volt az, hogy az énekversenynek a legtöbb része az a Zeneakadémia falain belül legyen.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
4: Lemezújdonság szól az Ars Nova adásában. Két nagyjából 100 évvel ezelőtt írt kompozíció. Hogy ezek a művek ebben az összeállításban egymás mellé kerültek, az nem véletlen. Hiszen ha az első kompozíció szerzőjének nevét nem ismernénk, illetve ha tudjuk, hogy Sosztakovics soha nem írt klarinét versenyt, Carl Nielsen 1928-as keltezésű darabjának komponistájaként bizton az orosz alkotót neveznénk meg. Carl Nielsen és Dmitrij Sosztakovics egy-egy nagyszabású műve tehát az Ars Novában. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. De mielőtt arra gondolnánk, hogy Carl Nielsen volt az, aki Sosztakovicsot utánozta, jó, ha tudjuk, Nielsen lényegesen korábban, 1865-ben született, és 1931-ben bekövetkezett haláláig szinte soha nem hagyta el Dániát. És ennek nyomán zenéje sem szólt túl gyakran, hazája határain kívül. Azaz igen kicsi a valószínűsége, hogy Sosztakovics találkozott volna vele. A zenetörténészek mégis számos pontot találnak, találtak, melyeken a két alkotó művészete összeér. Mindkettőjük nagy példaképe Gustav Mahler volt, az ő hatása vezette őket arra, hogy a 20. században igyekezzenek a szimfónia műfaját megújítani. De ugyanilyen közös pont volt a zenei irónia és a groteszk használata. S van még egy kiemelhető közös vonás, az ütőhangszerek kiemelt helyen való szerepeltetése. Ezek közül is a kisdobé, mely Nielsen 1922-es 5. és Sosztakovics 7. leningrádi szimfóniájában kap különösen fontos szerepet. Elsőként hallgassuk meg Carl Nielsen 98 éves klarinét versenyét. A szólista az olasz Carbonare Alessandro, a bergeni filharmonikus zenekar élén Edward Gardner. A hangfelvétel 2024. júniusában a bergeni Grieg teremben készült.

Carl Nielsen 1928-ban írt klarinét versenyének új lemez felvételét hallották. A szólista Carbonara Alessandro volt, a bergeni filharmonikus zenekart Edward Gardner vezényelte. A következő lemez felvétel is 2024-ben készült, januárban. A helyszín ezúttal Anglia, ahol a BBC szimfonikus zenekara a finn John Storgards irányításával Dmitri Sostakovics műveit rögzítette Manchesterben. Sostakovics még nincs 20 éves, amikor első szimfóniáját 1924 és 25 között diplomamunkaként megírja. A bemutatóra 100 évvel ezelőtt, 1926. május 12-én Leningrádban került sor. A félórás darab azonnal hatalmas sikert aratott. Egy évvel később már Bruno Walter vezényli Berlinben, majd szintén egy évvel később, 28-ban Leopold Stokowski Amerikában. A humoros, lendületes darabból a szakírók elsősorban, miként bevezetőnkben is említettük, Gustav Mahler, valamint Alban Berg és Paul Hindemith hangját vélik kihallani. Következzék tehát Dmitri Sosztakovics első F-moll szimfóniája, mely noha diplomamunka, a szerzői műjegyzékben már a 10-es opusszámot kapta.

0: Dmitrij Sosztakovics 1926-ban bemutatott első szimfóniája egy 2024. januárjában Manchesterben készült felvételről szólt. A BBC filharmonikus zenekarát John Storkartz vezényelte. Az Ars Nova, melyben ezúttal lemezújdonságok szóltak, ezzel véget ért. A bemutatott két kiadványról jövő hétfői adásunkban újabb részleteket ismerhetnek meg, köztük Sosztakovics egészen fiatalkori szimfonikus zsengéit is. Holnap elektroakusztikus kompozíciók szerepelnek az Ars Nova adásában, ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz. A Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. A mai naptól a 8. Sárkány szelídítő jazz napok koncertjeiből hallhatnak hétfőnként többet is. 2025. augusztus 1-én Esztergomban a Szent György mezői olvasókör nagy termében a Juhász Attila kvartett lépett fel. A formáció vezetője zongorista, Riger Attila a gitáros, Piri Béla a bőgős és Cseh Balázs dobol a Juhász Attila kvártetben. Csak a téma címeket mondom, Jumping Attila the Woodside, Jive at Five, 45 Degree Angle, Estate, LOV, Hershey Bar és Hey Now fér bele mai összeállításunkba.

0: A mai jazz koncertekben a 8. sárkány szelídítő jazz napok egyik fellépését hallhatták 2025. augusztus 1-én Esztergomban a Szent György mezői olvasókör nagy termében a Juhász Attila kvártett lépett fel. A formáció vezetője zongorista, Riger Attila gitározott, Piri Béla volt a bőgős, Csebalás pedig dobolt. Jumping Attila the Woodside, Jive at 5, 45 degree angle, Estate, LOE, Hershey Bar és Hey Now fért bele a mai összeállításba. A hangmérnök Huszák Zsolt és Pap Sándor, a zenei rendező és összeállításunk szerkesztője Weiss Gábor volt. Így ért véget a mai jazzkoncertek, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Azonnal visszautalt több mint 100 milliárd forintot a Szíj László vezette Duna Aszfalt azután, hogy a kormány feljelentést tett a cég afrikai útépítési projektje ügyében. Erről ír közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arra reagált, hogy az építőipari vállalat bejelentette, a cég 126 milliárd forintot és annak kamatait is visszautalja az Exim Banknak és a Magyar Fejlesztési Banknak. A Duna Aszfalt jelezte azt is, hogy lejárat előtt visszaváltja a kongói-zambiai projektjéhez kapcsolódó kötvényeket, amellyel megszűnik az állami kezességvállalás is. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, az ellenőrzés részeként több százezer oldal dokumentumot néztek át, mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. Hozzátette, a nagykövetek mintegy negyedét mentették fel, az új tisztviselőket pedig szakmai alapon választják ki. A valóság költségvetésének nevezte az idei költségvetés módosító javaslatát a pénzügyminisztérium. A tárca hangsúlyozta, a 7,5%-ra módosul az idei hiánycél, az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és energiaválság költségei pedig idén még nem teszik lehetővé a további csökkentést. Közben a költségvetési tanács közölte, nincs ellenvetése a tervezett módosítással szemben. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze elmondta, hogy a tiszten holnap végeznek egy kisebb gerincműtétet. Közölte, a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus, a térségben azonban Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a helyzet. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzöttet azonosítottak, Észak-Macedóniában pedig 43 megbetegedést és 5 halálesetet jelentettek. A vírust szúnyogok terjesztik, emberről emberre nem fertőz. Holnap nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 8-17, napközben 28 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Németi Attila kíván kellemezen a hallgatást munkatársai, Katona Márta és Szabó Péter nevében is. Alessandro Scarlatti a késő barokk korszak egyik jelentős operaszerzője volt, aki Palermóban született, de pályája nagy részét Nápolyban és Rómában töltötte. A nápolyi opera egyik legfontosabb megteremtőjeként tartják számon, jelentős hatást gyakorolt a 18. századi operaművészet fejlődésére. Számos kantátát, oratóriumot, misét, más egyházi művet is írt, ezek a barokk zene kiemelkedő alkotásai közé tartoznak. Démol szonátája szól elsőként.

Alessandros Harlatti Démo szonátáját Éva Saladin, Daniel Rosin és Johannes Keller adta elő. A komponista zenéjére jellemző a gazdag dallamvilág és a drámai kifejező erő. Fia Domenico, szintén világhírű zeneszerző lett, ő főleg szonátáiról ismert. Fúj szél, Imants Ramin kórusművét halljuk.

Imant Ramincs kórusművét a Kamer ifjúsági kórus énekelte. Ez a komponista 1943-ban Lettországban született, aztán Kanadába emigrált a családjával. Elsősorban kórusműveiről, valamint zenekar és kamara zenei alkotásairól ismert. Mayas Aliyamani zeneműve következik, Varda.

Mayas Adiamani Varda című kompozíciója hangzott el. Olyan hangszereket hallhattunk, mint a tabla vagy a mandolin. A tabla az indiai klasszikus zene egyik ismert ütőhangszere, két különböző méretű dobból áll. Érdekes zene volt. Muszolszkij szimfonikus költeménye következik Éj a kopárhegyen.

Muszolszky É. a Kopár hegyen című szimfonikus költeményét a Prágai Rádiózenekar adta elő. Ez az ős erejű látomás bizonyos értelemben Berlioz fantasztikus szimfóniájának, a Boszorkány szombatnak rokona, és csodálatos, szép orosz dal szól a mű végén. Most Görsvin altató dalát halljuk.

Gershwin altatódalát az Újisten hamar vonós négyes adta elő. Bach olasz koncertje következik. A Klavierübung második része a lipcsei húsvéti vására jelent meg, és olyan Bach műveket tartalmazott, amelyek két manuálos csembalóra íródtak. Ebben található a híres olasz koncert.

Bach olasz koncertjét Alim Bechimbaev előadásában hallottuk. A második tétel egészen különleges. Leonard Bernstein a végtelen dallam kifejezést használta a tételre utalva. Nagyon népszerű a zongoristák körében ez a darab. Most hallgassuk meg Benjamin Britten szerenádját.

Benjamin Britten szerenádját Mark Padmore, Thomas Müller és a Zürichi Kamara zenekar adta elő, vezényelt Duncan Ward. Britten egyébként a Peter Grimes-szal vált egy csapásra elismert drámai szerzővé Angliában és Anglián kívül is. Mi pedig hallgassuk meg most Hummel Ezdur zongora ötösét.

Umer Esdur zongoraötösét Diana Kettler, Wouter Fossen, Tomoko Akasaka, Kiara Enderle, Samantaga és Lars Olaf Schapper játszotta. Hummel egy időben rendkívül népszerű zeneszerző volt, Mozart is tanította. Ottorino Respighitől következik a három Botticelli kép.

Respighi három Botticelli képét a Kölni Rádió zenekar adta elő, vezényelt Christian Macellaro. A triptihont a zeneszerző Elizabeth Coolidge asszony egy közismert műpártoló alapítványának megrendelésére írta. A bemutató 1927-ben volt az osztrák fővárosban, Bécsben. Kedves hallgatóink, két óra van.

A koncert sávban ma egy monumentális mű csendül fel, Alessandro Scarlatti oratóriuma, a Szent Teodózia mártíromsága. A mű az olasz barokk oratórium egyik jelentős alkotása, ami a keresztény hit erejét és a vértanúság eszményét állítja középpontba. Története Szent Teodózia életének utolsó szakaszát és hitéhez való rendíthetetlen hűségét mutatja be. Az oratórium színpadi díszletek nélkül a zene és az ének kifejező erejével bontakoztatja ki a cselekményt. A koncerten hallható változat hangszerelését Raúl Angulo Díaz készítette. Az első részét halljuk az oratóriumnak.